0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Megmondom őszintén, hogy bár már több mint egy hete tart a világbajnokság, még mindig barátkozok azzal, hogy ilyenkor is meccseket lehet közben csekkolni. Hát igen, ez most egy ilyen kör. Na, viszont az igazi mai slágerek szólnak megállás nélkül, most Taylor Swift és az Opel Light, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Joel Corey a folytatásban, aki ezen a nyáron is Ibizán folyamatosan zenél, meg persze egy csomó más helyen is a világban, és szerintem senki nem lepe meg azzal, hogy Ibizán tényleg nagyon figyelnek arra, hogy a látvány is rendben legyen. Most legutóbb például légtorrászokat is szerződtettek a buliába. Három nagyon ügyes hölgy, ilyen óriási sejem köteleken táncolt. Fú, nagyon vagány volt. Ez meg a Stay a Little Longer-től a Galantis-szal a rádió.

0: alkalmazott.
1: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mennyire tudjuk ma megkülönböztetni a valós tartalmakat a mesterséges intelligenciával generált képektől és videóktól? A Média Unió Alapítványa Kulcs Te vagy kampány keretében egy több generációs kísérletben vizsgálta, hogy hogyan változik a valóság érzékelésünk az emmi korában. Fiatalok és idősebbek ugyanazokat a tartalmakat nézték, és azt próbálták eldönteni, mi valódi és mi mesterséges, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió Alapítvány elnöke.
3: Európai felmérések szerint a 13-18 évesek 96%-a használt már mesterséges intelligenciát az utóbbi egy évben, de a felnőttek körében sem más a helyzet, az EU-ban dolgozók neki már 30%-a alkalmaz AI-t a munkája során. A Média Unió Alapítvány és a Kiberpajzs közös kísérlete azt mutatta meg, hogy még a gyakorlott felhasználók sem tudják minden esetben, hogy mi valós és mi mesterséges. Sőt, a legújabb pénzügyi elemzések szerint már a minden második pénzügyi csalási kísérletnek része valamilyen módon az vagyis a mesterségesen előállított arcok és hangok ma már valódi anyagi kockázatot is jelentenek. A mindennapi biztonság egyik alapja egy egyszerű, de annál fontosabb reflex. Hiába kényelmetlen, inkább ellenőrizzünk mindent többször. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy erős érzelmi reakciót kiváltó videó vagy hangüzenet esetén sem szabad azonnal cselekedni, inkább ellenőrizzük az információt más csatornán is, és ne hozzunk átgondolatlan pénzügyi vagy bizalmi döntést egyetlen impulzus alapján. Ez különösen fontos a pénzügyi manipulációk esetében, ahol a csalók gyakran banki ügyintézőnek, rendőrnek vagy a család egyik tagjának adják ki maguk. Az ilyen rosszindulatú próbálkozások kivédésének legegyszerűbb módja, ha van egy családi jelszó, egy olyan szó, amit csak a valódi személyek ismerhetnek. Így ha ezt nem mondják ki, biztosak lehetünk benne, hogy a hívás nem valódi. Fontos továbbá, hogy a bank sosem kér jóváhagyási kódot, belépési adatot, nem kér arra, hogy tesztforgalmat indítsunk, vagy biztonsági számlára utaljunk. Ha ilyet tapasztalunk, az biztosan csalás.
1: A tudásperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Kevin Harris, Sam Smith, Promises, itt a Rádió Egyen, ahogy csak igazi mai sláger megy. Ígéretből pedig van nálam is egy, csak a legnagyobb kedvencek ebben az órában is. Megállás felesleges duma nélkül. Most például Ray, és ez egyik legújabb tőle, a Where is my husband, amit indítok.

Csak igazi mai sláger megy, nyári hétvége, meg hát nyári szünet már, ami elindult, és jó ír, hogy a természetes fürdőhelyünk többsége továbbra is kiváló besorolású, a Radio1.hu-n erről is írunk részleteket. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc, hiszen ahogy ígértem, megállás nélkül hozom az igazi mai slágereket ezen a

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

0: most a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Kivezetik a védett üzemanyagárat. Indul a Navy nyári szezonális ellenőrzése. Kapust igazolt a DVSC. Jó reggelt kívánok, Makranci Lászlót hallják. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. A kormány csütörtökön jelentette be a döntést arra hivatkozva, hogy a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, és több helyen már a hatóságilag rögzített szint alatt lehet tankolni. Magyar Éva kormány szóvivőt hallják.
3: Ez a döntés nem azt jelenti, hogy a kormány teljesen kivonul az üzemanyagpiac figyeléséből, éppen ellenkezőleg kialakítja a kormány azt a rendszert, amelyikben a jövőben gyorsan lehet majd reagálni a változásokra. Ha a piaci helyzet ismét indokolja, akkor az energetikáért felelős miniszter rendeletben újra megállapíthat hatósági üzemanyagárat, vagy más kapcsolódó szabályokat.
2: Közben ma tovább csökkentek az üzemanyagárak Debrecenben is. A benzin nagykereskedelmi ára 7, a gázolaj 10 forinttal kerül kevesebbe. Jövő héten dönt a debreceni közgyűlés a felosztatásról szóló javaslatról. Ezt korábban az összefogás a Civisvárosért képviselői az országgyűlési választások eredményére hivatkozva indítványozták. Pap László polgármester ígéretet tett arra, hogy a javaslatot a szervezeti és működési szabályzat alapján a testület előterjeszti. Hozzátette, ahogyan ők is tiszteletben tartják az országgyűlési választások eredményét, mások is tartsák tiszteletben a 2022-es önkormányzati választások végeredményét, mely szerint az ott megszerzett mandátumok 2029-ig érvényesek. Hétfőn indul a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal nyári szezonális ellenőrzése. Az augusztus 20-áig tartó időszakban a szakemberek többek között a grillezésre szánt húskészítményeket és a jégkrémet, fagylaltot előállító üzemeket, valamint a jégüzemeket ellenőrzik. Emellett kiemelt figyelmet kapnak a szezonális zöldség és gyümölcs termelők, elsősorban a termelői piacokon és az útmenti árusítóhelyeken. A hatóság ezen kívül a nyári táborok étkeztetését is vizsgálja. Kapust igazolta a DVSC labdarúgó csapata. Plamen Andrejevet 3 évre szerződtette a debreceni klub. A 21 éves bolgár hálóőr a holland Feyenoordtól érkezett a Lokihoz. Andrejev a Levski Szófiánál nevelkedett, és 19 éves korában igazolt Hollandiába. Ezen kívül pedig Spanyolországban és Lengyelországban is szerepelt kölcsönben. Ma forró, napos időre van kilátás térségünkben. Kora délután magas lesz az UV-sugárzás, és csapadék nem várható. Reggel 26, napközben 34 fok körüli hőmérséklet lesz.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: A derékfájás esetei, mikor érdemes orvoshoz fordulni? A derékfájdalom az egyik leggyakoribb egészségügyi probléma, ami legtöbbször pihenés, és vagy recept nélkül kapható készítmények hatására néhány napon belül elmúlik. Ezt télen, hólapátolás után, vagy tavasszal a kerti munkák során sokan megtapasztalják. Vannak azonban esetek, amikor mindenképpen indokolt házi orvoshoz fordulni, vagy akár a sürgősségi ellátást igénybe venni. Ezt mondta Nagy György professzor, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatója. A derékfájás, amit hétköznapi szóhasználatban gyakran neveznek isiásznak vagy lumbágónak, népbetegség. Az egészségbiztosító adatai szerint az egyik legfőbb oka a tartós betegállománynak, illetve kezelés nélkül a mozgáskorlátozottságnak is. Ezért fontos elkülöníteni a banális eseteket azoktól, amikor indokolt orvoshoz fordulni. Nagy György professzor azt mondja, hogy Magyarországon nagyon sokan azonnal orvoshoz fordulnak, ha fáj a derekuk, míg mások, akiknél ez valóban szükséges lenne, bagatellizálják a problémát, és csak súlyosbodó vagy tartós panaszok esetén kérnek segítséget. Az esetek többségében nem szükséges orvoshoz fordulni. Ha a derékfájdalom valamilyen fizikai igénybevétel következtében jelentkezik, például nehéz tárgy mozgatása után, az ilyen típusú megerőltetéshez a legtöbben nincsenek hozzászokva, ezért az izmok és a szallagok túlerőltetéséből származó fájdalom alakul ki, ami általában enyhe, mérsékelt fájdalom, spontán múló, nyugalmi helyzetben enyhül, és nem sugárzik ki a végtagokba. Az ilyen típusú derékfájást pihenéssel, recept nélkül kapható fájdalomcsillapítóval is lehet enyhíteni, és sokszor magától elmúlik, mondja a professzor. Szakorvosi ellátást igényel ugyanakkor

0: a derékfájás egyik gyakori oka a porckorongsér. Ez tipikusan egy irányba kisugárzó, néha nagyon erős fájdalom, ami járhat zsibbadással, de akár bénulással, valamint széklet- és vizelettartási problémákkal. A professzor azt tanácsolja, hogy feltétlenül forduljon a házi orvosához, akinek nem csak fizikai aktivitásra, hanem nyugalomban is fáj a dereka.
1: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert de jó kis dal volt ez, és imádni fogjuk a következőt is két ótól. Állom mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 11 perccel június 20-án Rafael névnapon, és ez már egy olyan hétvége, ami

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Kygót hozom, aki az utóbbi időben ráállt arra, hogy akusztikus verziót is nemcsak, hogy készít a dalaiból, de be is mutatja azt elsősorban mostanában még a szósorban, de szerintem szenzációsak. Ez viszont az igazi eredeti jól kikevert változat, Eva Max-el közösen Kygo és a Whatever, amit indítok.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, elindult a nyári szünet, elindult a nyár, és időjárás szempontjából is telibe, ma 32 fok és napsütés az ország nagy részén. És az egész országban szólnak az igazi mai slágerek is, most például a hírek után a Shout Up folytatom és a Won't Forget You-val pár perc is érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mennyire tudjuk ma megkülönböztetni a valós tartalmakat a mesterséges intelligenciával generált képektől és videóktól? A Média Unió Alapítványa Kulcs Te vagy kampány keretében egy több generációs kísérletben vizsgálta, hogy hogyan változik a valóság érzékelésünk az emmi korában. Fiatalok és idősebbek ugyanazokat a tartalmakat nézték, és azt próbálták eldönteni, mi valódi és mi mesterséges, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió Alapítvány elnöke.
3: Európai felmérések szerint a 13-18 évesek 96%-a használt már mesterséges intelligenciát az utóbbi egy évben, de a felnőttek körében sem más a helyzet, az EU-ban dolgozók neki már 30%-a alkalmaz AI-t a munkája során. A Média Unió Alapítvány és a Kiberpajzs közös kísérlete azt mutatta meg, hogy még a gyakorlott felhasználók sem tudják minden esetben, hogy mi valós és mi mesterséges. Sőt, a legújabb pénzügyi elemzések szerint már a minden második pénzügyi csalási kísérletnek része valamilyen módon az MI, vagyis a mesterségesen előállított arcok és hangok ma már valódi anyagi kockázatot is jelentenek. A mindennapi biztonság egyik alapja egy egyszerű, de annál fontosabb reflex. Hiába kényelmetlen, inkább ellenőrizzünk mindent többször. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy erős érzelmi reakciót kiváltó videó vagy hangüzenet esetén sem szabad azonnal cselekedni, inkább ellenőrizzük az információt más csatornán is, és ne hozzunk átgondolatlan pénzügyi vagy bizalmi döntést egyetlen impulzus alapján. Ez különösen fontos a pénzügyi manipulációk esetében, ahol a csalók gyakran banki ügyintézőnek, rendőrnek vagy a család egyik tagjának adják ki magukat. Az ilyen rosszindulatú próbálkozások kivédésének legegyszerűbb módja, ha van egy családi jelszó, egy olyan szó, amit csak a valódi személyek ismerhetnek. Így ha ezt nem mondják ki, biztosak lehetünk benne, hogy a hívás nem valódi. Fontos továbbá, hogy a bank sosem kér jóváhagyási kódot, belépési adatot, nem kér arra, hogy tesztforgalmat indítsunk, vagy biztonsági számlára utaljunk. Ha ilyet tapasztalunk, az biztosan csalás.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a fogyadásban pedig Bletarexa, az eredeti albán neve ez, ami egyébként méhecskét jelent, aztán ebből lett BB, ezt már az amerikai barátai adták neki. Ő BB Rexa és a New Legion a rádió egy...

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: fejlesztést az országgyűlés. A kormány csütörtökön jelentette be a döntést arra hivatkozva, hogy a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, és több helyen már a hatóságilag rögzített szint alatt lehet tankolni. Magyar Éva kormány szóvivőt hallják.
1: Ez a döntés nem azt jelenti, hogy a kormány teljesen kivonul az üzemanyagpiac figyeléséből, éppen ellenkezőleg kialakítja a kormány azt a rendszert, amelyikben a jövőben gyorsan lehet majd reagálni a változásokra. Ha a piaci helyzet ismét indokolja, akkor az energetikáért felelős miniszter rendeletben újra megállapíthat hatósági üzemanyagárat, vagy más kapcsolódó szabályokat.
0: Közben ma tovább csökkentek az üzemanyagárak Debrecenben is. A benzin nagykereskedelmi ára 7, a gázolaj 10 forinttal kerül kevesebbe. Jövő héten dönt a debreceni közgyűlés a feloszlatásról szóló javaslatról. Ezt korábban az összefogás a Civisvárosért képviselői az országgyűlési választások eredményére hivatkozva indítványozták. Paplászló polgármester ígéretet tett arra, hogy a javaslatot a szervezeti és működési szabályzat alapján a testület előterjeszti. Hozzátette, ahogyan ők is tiszteletben tartják az országgyűlési választások eredményét. Mások is tartsák tiszteletben a 2022-es önkormányzati választások végeredményét, mely szerint az ott megszerzett mandátumok 2029-ig érvényesek. Hétfőn indul a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nyári szezonális ellenőrzése. Az augusztus 20-áig tartó időszakban a szakemberek többek között a grillezésre szánt húskészítményeket és a jégkrémet, fagylaltot előállító üzemeket, valamint a jégüzemeket ellenőrzik. Emellett kiemelt figyelmet kapnak a szezonális zöldség és gyümölcs termelők, elsősorban a termelői piacokon és az útmenti árusító helyeken. A hatóság ezen kívül a nyári táborok étkeztetését is vizsgálja. Kapust igazolta a DVSC labdarúgó csapata. Plamen Andrejevet 3 évre szerződtette a debreceni klub. A 21 éves bolgár hálóőr a holland Feyenoordtól érkezett a Lokihoz. Andrejev a Levski Szófiánál nevelkedett, és 19 éves korában igazolt Hollandiába. Ezen kívül pedig Spanyolországban és Lengyelországban is szerepelt kölcsönben. Ma forró, napos időre van kilátás térségünkben. Kora délután magas lesz az UV-sugárzás, és csapadék nem várható. Reggel 26, napközben 34 fok körüli hőmérséklet lesz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, hát hivatalosan is elindult a nyár, mármint hogy abból a szempontból, hogy megvoltak az évzárók, és ez már a nyári szünet, hát élvezzük. Tudom, az egyetemisták még bőven vizsgázhatnak, főleg, hogyha van UV, ahhoz is kitartást. Az igazi mai slágerek viszont ezen az egyébként tényleg tökéletes időjárás szempontból is tökéletes nyári hétvégén is pörögnek, de ilyen ki kéti pedig szó, és akkor kálma, ami

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely köztük pedig Taylor Swift a folytatásban, aki a legfiatalabb, aki bekerült a dalszerző hírességek csarnokába a hölgyek között. Az a szabály, hogy legalább 20 évnek el kell tennie azóta, hogy az első forgalomban megjelent kislemeze kijött, csak utána lehet jelölni. Hát, őt jelölték és be is került, ilyen fiatalon női előadó még ebbe a csapatba nem került bele. 32 éves volt Stevie Wonder egyébként, ő az abszolút rekorder, a legfiatalabb, aki bekerül, de a hölgyek között Taylor Swift most a legfiatalabb, és hát azért nehéz is lesz megdönteni azért az ő rekordját, a 20 éves szabályt figyelembe véve. A legújabb igazi mai slágerét pedig már is indítom, Taylor Swift és az Opel Light a rádió.

0: percen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kivezetik a védett üzemanyagárat. A szolidaritási hozzájárulásról is tárgyal a közgyűlés. Ma van a múzeumok éjszakája. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. A kormány csütörtökön jelentette be a döntést arra hivatkozva, hogy a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, és több helyen már a hatóságilag rögzített szint alatt lehet tankolni. A kabinet ugyanakkor azt is jelezte, szükség esetén a jövőben ismét beavatkozhat az üzemanyagpiacon. Ma egyébként folytatódik a csökkenő tendencia a hazai töltőállomásokon, így a debreceniéken is. A benzin nagykereskedelmi ára 7, a gázolajé 10 forinttal kerül kevesebbe. Ismét napirenden lesz a közgyűlésen Debrecen szolidaritási hozzájárulása. Mint ismert, a városnak idén 12 milliárd forint fizetési kötelezettsége van. Ezt 4 részletben kellene teljesíteni, és eddig 2-t kellett, így 6 milliárd forint lett átutalva. Viszont az összefogás a civis városért önkormányzati képviselője Pák Károly előterjesztést nyújtott be a szolidaritási hozzájárulás fenntartásának elutasításáról. Ezt jövő csütörtökön tárgyalja a testület. Kevesebb bűncselekmény, fokozott rendőri jelenlét a kritikus pontokon. Ezekről is beszélt Illés Zoltán a Médiacentrum Debrecen Hírpont című műsorában. A hajdubjari rendőrfőkapitány kiemelte a Petőfi teret, ahol a 24 órás járőrszolgálat mellett új térfigyelő kamerákat is felszerelnek. Illés Zoltán azt is elmondta, hogy üdvözli a döntést a korábbi rendőrök visszaszereléséről, ami segítheti az állomány teljes feltöltését.
2: Jelenállás szerint nagyon sok érdeklődőnk van az állomány köréből, olyan kollégáink, akiket korábban együtt dolgoztunk, és élethelyzetek miatt valamilyen oknál fogva a megélhetés miatt máshol kellett keresni a kenyerüket, viszont most ezen a fórumon is mondom, hogy várunk minden olyan kollégát, akikkel korábban szívesen dolgoztunk.
1: A teljes adást megnézhetik a Médiacentrum Debrecen YouTube oldalán és a Dehíren. Idén is már kicsiket és nagyokat a múzeumok éjszakája Debrecenben. 10 helyszínen csak nem 100 program várja a látogatókat ma. A kulturális kincsek izgalmas bemutatói és számos zenei élmény mellett idén a gasztronómia áll az éjszakába nyúló rendezvénysorozat középpontjában. A programokról részletesebben a muzei.hu-n és a Dehíren olvashatnak. Ma forró, napos időre van kilátás térségünkben. Kora délután magas lesz az UV-sugárzás, és csapadék nem várható. Reggel 26, napközben 34 fok körüli hőmérséklet lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Jövő héten pénteken pedig Balázsék gigahajója kifut a Balatonon. Egészen pontosan a Szántódrév komp kikötőből reggel 7 órakor, 6 és 7 között felszállás, 7 órakor pedig startol a hajó. Rajta Balázsékkal, egy csomó játékkal, csomó ajándékkal, és hát azzal az élménnyel, hogy velük együtt tölthetünk egy reggelt a Balcsi közepén. Zseni lesz, minden info a radio1.hu. Még pedig a Maroon 5-vel és Cardi B-vel szenzációs adal, a Girls Like You, amit indít.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a következő órában is megállás és felesleges duma nélkül, elsőként például Ed Sheeran, aki bejelentette, hogy most egy picit ő visszavonul, nem fog dalokat készíteni.

0: viszont egy hatalmas kedvencről, amivel a következő zenei órát indítom. Egy Sheeran Camera City remixében, csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot, meg az italokat, gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
5: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék.

Balázsékkal a Bahar Kompján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: percen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kivezetik a védett üzemanyagárat. Indul a Navy nyári szezonális ellenőrzése. Kapust igazolt a DVSC. Jó reggelt kívánok, Makranci Lászlót hallják. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. A kormány csütörtökön jelentette be a döntést arra hivatkozva, hogy a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, és több helyen már a hatóságilag rögzített szint alatt lehet tankolni. Magyar Éva kormány szóvivőt hallják.
2: Ez a döntés nem azt jelenti, hogy a kormány teljesen kivonul az üzemanyagpiac figyeléséből, éppen ellenkezőleg kialakítja a kormány azt a rendszert, amelyikben a jövőben gyorsan lehet majd reagálni a változásokra. Ha a piaci helyzet ismét indokolja, akkor az energetikáért felelős miniszter rendeletben újra megállapíthat hatósági üzemanyagárat, vagy más kapcsolódó szabályokat.
1: Közben ma tovább csökkentek az üzemanyagárak Debrecenben is. A benzin nagykereskedelmi ára 7, a gázolaj 10 forinttal kerül kevesebbe. Jövő héten dönt a debreceni közgyűlés a felosztatásról szóló javaslatról. Ezt korábban az összefogás a Civisvárosért képviselői az országgyűlési választások eredményére hivatkozva indítványozták. Pap László polgármester ígéretet tett arra, hogy a javaslatot a szervezeti és működési szabályzat alapján a testület előterjeszti. Hozzátette, ahogyan ők is tiszteletben tartják az országgyűlési választások eredményét, mások is tartsák tiszteletben a 2022-es önkormányzati választások végeredményét, mely szerint az ott megszerzett mandátumok 2029-ig érvényesek. Hétfőn indul a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nyári szezonális ellenőrzése. Az augusztus 20-áig tartó időszakban a szakemberek többek között a grillezésre szánt húskészítményeket és a jégkrémet, fagylaltot előállító üzemeket, valamint a jégüzemeket ellenőrzik. Emellett kiemelt figyelmet kapnak a szezonális zöldség és gyümölcs termelők, elsősorban a termelői piacokon és az útmenti árusítóhelyeken. A hatóság ezen kívül a nyári táborok étkeztetését is vizsgálja. Kapust igazolta a DVSC labdarúgó csapata. Plamen Andrejevet 3 évre szerződtette a debreceni klub. A 21 éves bolgár hálóőr a holland Feyenoordtól érkezett a Lokihoz. Andrejev a Levski Szófiánál nevelkedett, és 19 éves korában igazolt Hollandiába. Ezen kívül pedig Spanyolországban és Lengyelországban is szerepelt kölcsönben. Ma forró, napos időre van kilátás térségünkben. Kora délután magas lesz az UV-sugárzás, és csapadék nem várható. Reggel 26, napközben 34 fok körüli hőmérséklet lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy 7 óra után, és hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, szuper lesz az óra, nem dumálok sokat, de hozom a legnagyobb kedvenceket, most például a Jonas Brothers-től, akik nem csak koncerteznek, hanem indítottak egy saját podcastet is, általában a saját életükről mesélnek egyébként, meg az eddigi pályafutásukról mindenféle érdekességet, fun fact-et, meg sztorizgatnak a tesók. Ez meg az igazi mai slágerük, a Jonas Brothers és a Sucker itt a Rádió 1-en.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig Sam Feld a folytatásban, aki azt nyilatkozta, hogy miután a mesterséges intelligencia egyre nagyobb teret nyer a zenei világban is, ő úgy gondolja, hogy innentől az előadóknak sokkal több melót kell beletenni abba, hogy fent tudjanak maradni, és ő tesz is ezért, a zenekészítésben sokkal több kapcsolatot kell tartani a közönséggel, és sokkal több fellépést kell vállalni, hogy legyen interakció és legyen kapcsolódás a zenészekhez. Ez egyébként szerintem egy okos gondolat, meg hát jó hír is, hogy többet lehet őt is látni. Sam Feld és az igazi mai sláger Rosalinnel, ez a Heart Like Mine itt a rádió.

Ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger megy, és fontos info a fővárosiaknak, meg akik idejönnek ezen a hétvégén, hogy a kettes metró nem jár a Deák tér és az Őrs vezérterek között filmforgatás miatt. Nagyon komoly sztárok forgatnak mozit, többek között Arnold Schwarzenegger. Cserébe viszont mondom, úgy készülünk, hogy a kettes metró a Deák tér és az Őrs vezérterek között ezen a hétvégén nem

0: kedvenc, előtte viszont jönnek a legfrissebb infók. Szép reggelt mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hű, stabil optikai net féláron.
4: Bizony, ennek a felesem tréfa.
3: Otthoni és üzleti

0: Itt a kánikula is, nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
1: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
2: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
1: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
2: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Kivezetik a védett üzemanyagárat. A szolidaritási hozzájárulásról is tárgyal a közgyűlés. Ma van a múzeumok éjszakája. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. A kormány csütörtökön jelentette be a döntést arra hivatkozva, hogy a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, és több helyen már a hatóságilag rögzített szint alatt lehet tankolni. A kabinet ugyanakkor azt is jelezte, szükség esetén a jövőben ismét beavatkozhat az üzemanyagpiacon. Ma egyébként folytatódik a csökkenő tendencia a hazai töltőállomásokon, így a debrecenieken is. A benzin nagykereskedelmi ára 7, a gázolajé 10 forinttal kerül kevesebbe. Ismét napirenden lesz a közgyűlésen Debrecen szolidaritási hozzájárulása. Mint ismert, a városnak idén 12 milliárd forint fizetési kötelezettsége van. Ezt a 4 részletben kellene teljesíteni, és eddig 2-t kellett, így 6 milliárd forint lett átutalva. Viszont az összefogás a civis városért önkormányzati képviselője Pák Károly előterjesztést nyújtott be a szolidaritási hozzájárulás fenntartásának elutasításáról. Ezt jövő csütörtökön tárgyalja a testület. Kevesebb bűncselekmény, fokozott rendőri jelenlét a kritikus pontokon. Ezekről is beszélt Illés Zoltán a Médiacentrum Debrecen Hírpont című műsorában. A hajdubjari rendőrfőkapitány kiemelte a Petőfi teret, ahol a 24 órás járőr szolgálat mellett új térfigyelő kamerákat is felszerelnek. Illés Zoltán azt is elmondta, hogy üdvözli a döntést a korábbi rendőrök visszaszereléséről, ami segítheti az állomány teljes feltöltését.
3: Jelenállás szerint nagyon sok érdeklődőnk van az állomány köréből, olyan kollégáink, akiket korábban együtt dolgoztunk, és élethelyzetek miatt valamilyen oknál fogva a megélhetés miatt máshol kellett keresni a kenyerüket, viszont most ezen a fórumon is mondom, hogy várunk minden olyan kollégát, akikkel korábban szívesen dolgoztunk.
2: A teljes adást megnézhetik a Médiacentrum Debrecen YouTube oldalán és a Dehíren. Idén is már kicsiket és nagyokat a múzeumok éjszakája Debrecenben. 10 helyszínen csak nem 100 program várja a látogatókat ma. A kulturális kincsek izgalmas bemutatói és számos zenei élmény mellett idén a gasztronómia áll az éjszakába nyúló rendezvénysorozat középpontjában. Délelőtt is sok napsütés várható térségünkben. Csapadék nem valószínű, és a légmozgás is mérsékelt lesz. A legmagasabb hőmérséklet 32 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ahogy ígértük, a legnagyobb buliba mi visszük el a hallgatókat. Jövő héten is páros belépőket lehet majd nyerni tőlünk a Dunapart Festre. Megállás nélkül játékok és bulik egész nyáron. És megállás nélkül igazi mai slágerek vált.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Már csak pár perc is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel. Jövő héten pénteken pedig hajóznak. Hát az minden évben óriási élmény. És aki ott szeretne lenni, hát annak igazából annyi dolga van, hogy jó, korán kell kelni, és oda kell menni majd a Szántódrév komp kikötőbe. Reggel 6 és 7 között lesz a felszállás, 7 órától pedig startol a hajó. Minden info, minden részlet a Radio1.hu-n. 8-tól tehát Balázsék, aztán Rádió 1 Top 50, most pedig az igazi mai slágerek között Kygo One Republic-kal a Chasing Paradise-t indítom. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-el.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis
3: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónusz adunk az első befizetésed mellé 100.000 forintig.
7: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat.
6: A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
8: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Harszon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Fogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolni való uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
0: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: percen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kivezetik a védett üzemanyagárat. Városi erdő kialakításáról dönthet a közgyűlés. Ma ismét felbőgnek a salakmotorok. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. A kormány csütörtökön jelentette be a döntést arra hivatkozva, hogy a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, és több helyen már a hatóságilag rögzített szint alatt lehet tankolni. A kabinet ugyanakkor azt is jelezte, szükség esetén a jövőben ismét beavatkozhat az üzemanyagpiacon. Ma egyébként folytatódik a csökkenő tendencia a hazai töltőállomásokon, így a debrecenieken is. A benzin nagykereskedelmi ára 7, a gázolajé 10 forinttal kerül kevesebbe. Városi erdő kialakítását javasolja Pák Károly. Az összefogása a Civisvárosért önkormányzati képviselője, a klímaváltozás negatív helyi hatásai, a városi hősziget jelenség, valamint a levegőminőség és az életminőség javításának szükségessége miatt javasolja. A debreceni városi erdő program elindítás helyi hatásai, a városi hősziget jelenség, valamint a levegőminőség és az életminőség javításának szükségessége miatt javasolja. A debreceni városi

0: debreceni lakcímmel rendelkező magánszemélyek részére. A díjmentesség regisztráció köteles. További részletek a DV Parking honlapján.
1: A DV Parking információit hallották.
0: Az év egyik legizgalmasabb versenye jön. A Perényi Pál Stadion ad otthont a salakmotoros U19-es Európa-bajnoki elődöntőnek ma. Az EB döntőbe jutást jelentő első 8 helyezésért 10 ország 16 versenyzője küzd meg egymással. Köztük a debreceni Lovasz Zoltán is rajthoz áll. Barát Norbertet, a Speedwolf sportszervező ügyvezetőjét hallják.
2: Bravo számba ment, hogy bevelekedte magát az U19-es EB döntőbe 16 évesen, és nem is titok, hogy azért hoztuk most ide Debrecenbe, vagy igényeltük ezt az U19-es EB elődöntőt, hogy most innen hazai pályáról sikerüljön ezt a bravúrt megismételnie.
0: Az EB elődöntő ma délután 4-kor kezdődik.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
0: Délelőtt is sok napsütés várható térségünkben. Csapadék nem valószínű, és a légmozgás is mérsékelt lesz. A legmagasabb hőmérséklet 32 fok körül alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
5: Nem tudom, hogy olvastátok-e a hírt, hogy egy fiatal ember bérelt egy elektromos rollert, ráállt, elindult, nagy gáz, és gyakorlatilag 300 méterrel az elindulás után pont azon posztoló rendőr előtt taknyolt egy rohadt nagyot.
6: Viszont nagyot fikázott, igen.
5: Igen, azt hiszem, el is tört. Kezem, vagy valami ilyesmi, hogy a válla el is tört. A lényeg a sztoriban, hogy ugye hát bíróság elé került az ügy, hogy elektromos rollerezett, nem veszélyeztetett senkit, senki ott nem volt a közelben, lehet, hogy a rendőrök megijedtek, hogy elesett. 1,8 millió forintos büntetést kapott.
6: Mert
5: részegen vezetett.
6: Na de várjál, ha részegen vezetsz, akkor kapsz egy 50 000-es vagy 100 000-es szabálysértést, vagy csekket, vagy megbüntetnek, hogy elveszik a jogsidat. Mi az, hogy 1,8 millió forint?
5: Igen, másfél évre ugrott a jogsia, tehát ez is benne van. 1,8 millió forintos a büntetés, és most ugye az van, hogy még másodfokra viszik, mert 2 millió 2-t akarnak.
6: Ne csinálj, teljesen irreális.
7: Az lehet, hogy mert hogy olyan borzasztóan magas volt a véralkohol szintje, tehát sakár részeg volt, az lehet, hogy azért lett ennyire magas ez a díj.
6: Na de nincs egy 2 millió forintos büntetés, hát akkor elveszik a jogosítványodat, elindul ellened egy eljárás, eltiltanak a vezetéstől, értem, hogy a vérében most volt 2,2 000, de hogy az haladó, az tényleg haladó.
5: A Pesti Központi Bíróság, egyébként a csávó nagyon korrekt volt, lemondott a izéről a tárgyaláshoz való jogról, hogy ez gyorsabban haladjon, együttműködött, tettét megbánta, minden megvolt, a központi kerületi bíróság mérlegelte a büntetlen előéletet, a beismerést és a kizárólagos saját sérülést, mint enyhítő körülményt, majd összesen 1,8 millió forintos pénzbüntetésre ítélték a fiatal.
6: Az a baj ezzel szerintem, hogy itt most olyan nagy a káosz így az e-rollerek, meg a rollerezés, meg minden szinten, hogy nincs ez rendesen szabályozva. Tehát, hogy igazából a Kressznek kellene ezt jól szabályoznia, hogy ez most megfelel annak, hogyha én autót vezetek? Ez annak felel meg, hogy én bringát vezetek? Nem. Ugye, mivel a Kressz nem mond semmit az e-rollerekről, így igazából gondolom, hogy az ügyészség is az ittas vezetés kapcsán azt tudja nézni, hogy ez nagyjából olyan, mintha te autót vezetnél, de nem.
5: De?
6: Tehát, hogy ugyanakkor én értem, hogy de. Na, de hogy ezt kellene szétszedni. Vagy akkor mondjuk azt, hogy ugyanaz, mint autót vezetnél, legyenek rá ugyanolyan szabályok, de hogy rohadt nagy a káosz a rollerek kapcsán, a bérleti rollerek kapcsán, és ugye most az ügyészség meg a hatóság az úgy tekinti, mintha a tettes személyautót vezetne. De te nem személyautót vezetsz azért, te rollerezel, az nem ugyanaz.
5: Jelen pillanatban ugyanaz a hatály alá esik a dolog, nem kerékpárnak minősül, ugye, amíg az, de tök érdekes, hogy például az e-bike, az elektromos rásegítéses bicikli, az kerékpárnak minősül. Mert ott neked effektíve ugye hajtanod kell ahhoz, hogy rásegítsen, ez a logikája a dolognak, tehát az bicikli. A roller

0: Mert pedig, mivel önálló közlekedésre képes emberi erőhatás nélkül, mert csak a gázt kell nyomnod, a gázkart, ezért az autóhoz hasonlónak minősül. A 2,2 ezrelékes véralkohol az négyszerese a bűncselekmény színnek, és azt mondta a bíróság, hogy igaz, hogy csak a csávó sérült meg, de hogy ez innentől kezdve akkor is sérüléssel járó balesetnek minősül.
1: Még ha te saját magadnak is okoztad, és lemondtál a tárgyalásról, és elismerted, hogy hibás vagy. Egyébként szerintem hosszú távon ezeknek a rollereknek az lesz a sorsa, ami már skandináv országokban zajlik, hogy le fogják őket váltani majd az elektromos biciklik. Tehát, hogyha elmész például Skandinávba, vagy Kopenhágába, akkor ott azt látod, hogy a rollerek száma minimális, sőt egyáltalán nem, és kiszorították őket a sokkal kulturáltabban vezethető elektromos bringák. Mondjuk nyilván egy bringás nemzetről van szó, és minden sarkon bringabérlés, és többen közlekednek bringával, mint autóval. De hogy például Brüsszelből is kitiltották, jó, most nem jó hasonlott, mert Brüsszel meghalljuk mindenki. Gondol valamire?
0: Mondj egy másik
1: de hogy 2025 januártól nem tudsz elrollerezni. Tehát egész egyszerűen nincs rollerbérlés, és nincs az elektromos rollereket úgy, ahogy van leállították. Nem feltétlenül ez a megoldás, de miért nem veszünk át valami európai szabályozást, ahol ez működik, ahol ez ki van találva, ahol ez jól van kitalálva, ugye más, ha bérelsz, más, ha sajátod van, más, ha elektromos biciklivel mész. Valamit csinálni kell. Hát a sürgősség az tele van koponyatöréses fiatalokkal, mert állandóan esnek kelnek, és fölszállnak ezekre a rollerekre, és nem tudják őket kezelni, kicsi a kerék, jön egy gödör bukó nélkül, leakad, azonnal elszállsz.
0: Na most itt a bukó kérdés, ugye? A bukós is
1: kérdése. Egy jó kérdés, igen.
0: Amit felelős rollerező, lásd, ami Gyulánk használ, igen ám, de ha bérelek egy rollert, nincs, az bukó,
1: nincs nálam bukó.
0: Meg kéne oldani, hogy legyen rajta bukó, ugye? És akkor ez már egy biztonságtechnikai dolog, még egy adat, mert Zsül mindjárt jön valami fontosra, de még egy adatot hadd mondjak, hogy a rolleres balesetek 80%-át a bérelt rolleresek okozzák. Tehát ez is egy tök érdekes.
1: Igen. Hát nem vagy hozzászokva, nem ismered, nem tanultál meg rendesen rollerezni, persze.
2: Én olvastam azt, hogy külföldön összehajtható bukós isak van, ami tudom, hogy nem egy teljes...
1: De a bérelhető?
2: Van egy ilyen kis doboz, abból kiveszed, fölrakod a fejedre és használod ki.
1: De az 1,8 millió az kicsit erős azért. Tehát én értem, hogy az ügyesség is most azt próbálja szabályozni, hogy oké, a Kressz nem szabályozza, majd mi nagyon szigorú büntetést érünk mindenkire, hát ha akkor a rolleresek megijednek. De ez megint nem a végrehajtó hatalomnak kellene ezt, hanem a Kressznek kellene valami egységes dolgot kitalálni, amit aztán mindenki betart. 2 millió
0: Az egy kérdés, hogyha mondjuk te autóval hozol ilyen fokú részegséget, tehát 2-2-t, összetöröd magad, igen, és ugyanígy eltörik a vállad, az is 1-8.
1: Én nem hallottam még 1,8 millió büntetésről. Nyilván, ha a véralkohol szintet a sakál szintjén mondom, van.
0: 2-2, tehát ilyen nincs. Klinikai halál közelében volt a csávon.
1: 2-2-ben bele szoktak halni, tiszed bíróság. Dicsérjük meg a fiút, hogy ez két lábon, hogy ezt élő, két lábon kihordta.
3: Nem sokáig.
1: Nem sokáig egyébként. De az 1,8 azért az nagyon túlzónak tűnik. Az nagyon túlzónak tűnik.
3: Az se feltétlenül igazságos, hogy egyébként meg kerékpározni, arra csak az a szabály vonatkozik, hogy amíg az alany biztonságos kerékpározásra alkalmas állapotban van.
0: Tehát három sört megiszol, attól te még mondjuk biztonságos vagy, vagy kettő, tök mindegy, hogy mi a mérték.
1: Na de ez egy pontos szabályozás.
3: Ennek nincs a határértéke. Hát én azt gondolom, hogy 3 deci tömény után is biztonságosan.
0: De ott a rendőr eldöntheti azt, hogy ha téged megállít biciklivel, hogy te mennyire mentél össze-vissza. Ha nagyon, akkor büntethet. Ha nem, akkor úgy látja, hogy te két sör után még szuperül vezetsz biciklit, ott nem büntet. Ha két sör után elkap rollerrel, még ha nem is látszik rajtad, az már büntetés, mert ez autónak, vagy hát nem autónak, hanem járműnek minősül.
1: Oké, és miért veszik el a jogosítványát? Tehát ő rollerezett, berúgott.
0: Mert autós.
3: Közlekedésben veszélyeztetek.
1: Na de nonsens. Tehát, hogy nonsens, hogy bukod az autós jogsidat, mert most én fölülök egy rollerra, én véletlenül elesek azzal a rollerral, vagy okozok valamit, hogy mi köze annak, hogy én nem autóval okoztam, bocsánat, én rollerezt, béreltem egy rollert.
0: És a azért az nem okozod, az sem
1: hát ugyan? A motorhoz már kell egy jogsi, azt megszerzed, motorral okozod, de elveheti a motoros jogsidat.
0: Is.
1: Vagy akkor legyen jogsi, de ne bukjam már az autós jogsimat. Értem a szigorítást. De most egy másfél évre elveszik az autós jogsidat, mert elestél egy rollerrel. Tehát a kettő nekem nincs azonos kategóriában. Ugyanakkor értem, hogy ittosan vezeted, de befizette a büntetést, a hülye magát törte össze. Tehát nagyon katyvasz a szabályozás igazából. Mindenki balra jobbra nincs.
3: Tehát most
1: nem tudod, hogy
0: azért vagyunk így ezzel a témával, mert ránézel egy rollerre, és nem érzed úgy, hogy ez egy közlekedési eszköz. Az egy másik dolog. Mennyivel megy az ön rollerre, Gyula? Ha ki van ütve, ugye, mint a tied?
2: Nem, ha nincs ki ütve,
1: mennyivel
2: az, az 35-tel.
0: 35-tel. Hát, egy korrekt csávó vagy, igen. Azért én tudom, hogy ezt hol kell elvágni, melyik kábel, hogy ez 70 legyen.
1: Tud olyat is, nem ez a típus, de van ez olyan, nem. Ami van. Igen, azzal mentem haza egyik balatoni éjszaka, Zavárdi Boszárszóra.
3: Mennyivel?
1: Hát az nem volt egy...
3: És milyen állapotban?
1: Szengedd el.
3: Volt egy ilyen hónod alatt?
1: Plázsos buli után, nem a sajátom után, de mentem, mondtam, mi ez itt róla?
0: Na csak arra akarom felhívni a figyelmet, hogy 70-nel mondjuk motorkerékpáron már cicereksz, hogy azért 70-nél már történhet valami. A roller maga, mint gyerekjáték van egy kicsit az agyunkba, érted? Hogy gyerekként rollereztünk, és ha egy roller megy 70-nel, akkor azt mondjuk, hogy de hát ez csak egy roller.
1: De igen.
0: A motoron már fölveszed a protektoros kabátot, protektoros nadrágot, a magas szárú
1: cipőt. De azzal már azért közlekedésben veszel részt, hát azért ezzel nem mész úgy a főúton,
3: nem
1: ezzel
3: a
1: azért
3: mit szól. Hát
0: nézd már meg át az Erzsébet hídon, mennek
2: 70-80.
3: Egy kerekű rollerrel néztem múltkor, ment mellettünk 50-nel, baszki, hát fel sem mernék rá állni, és az meg ment 50-nel.
1: Jó, nekem akkor sincs érvényben az, hogy a jogosítványomat bukom. Tehát én ezt a kettőt nem tudom összetenni. Tehát, hogy az én megszerzem kocsira a jogsimat, és én rollerezek, és elveszik a jogsimat, menjenek már fenébe. Miért nincs zéró tolerancia? Mit tökölünk itt az alkollal? Rollerezel, nem ihatsz?
0: Ez van.
1: De nálunk ez van?
3: Az bicikli.
1: Jó, de akkor legyen ott is. Tehát semmi.
3: Pont azt mondom, hogy igazságtalan. Így van. Tehát a biciklis az ihat, a rolleres meg nem.
1: Ő eldöntheti, hogy mennyit iszik, de a rolleres semmennyit nem ihat.
3: Amíg én biztonságosnak vélem, hogy én biztonságosan tudok közlekedni biciklivel, akkor én lehetek akár sakár részeg is, ha nem állít meg a rendőr, akkor én bemehetek 2,2 ezrelékes véralkohol szinttel a forgalomba. Úgyhogy tök részeg vagyok. Tehát, hogy ez nem igazságos.
1: Tényleg, teljesen fura az egész szabályozás.
4: 2023-ban kitiltották Párizsból a kölcsönözhető rollereket, nem véletlenül. Tehát olyan sok halálos baleset volt belőle, hogy azt mondták, hogy ennyi volt. Most a Vitézi Dávidnak olvastam ugye a nyilatkozatait, dolgoznak ezerrel egyébként ennek a szabályozásán. Hajnalban csodákat látok, Balázs, csak tudnám mondani neked, a Ferenciek terén külföldiek sörrel a kezébe ketten állnak a rolleren, és hasítanak össze-vissza a Ferenciek terén. Jönnek át a hídon, mennek a Gellért tér irányába, olyan szinten erős, hogy így nézem, hogy úristen, és mennek 50-60-an.
1: E-bike-okra kell cserélni, mondom, nagyon sok skandináv országban már roller nincs, bicikli van. Kulturáltabban mész, két kereke van, nagy kereke van, nem tudsz olyan gyorsan menni, 25-nél leszabályoz, sokkal kevesebb baleset van, tehát ott eltűntek a rollerek egész egyszerűen. És ugyanúgy a Lime-ot bérlet, Lime, csak már ők is átálltak a bringa bérlésre.
0: Mert ezt a fajta bérlést ugye a rollerrel könnyedén meg lehet oldani, e-bike-okat nem hagynád kint az Andrássy, hogy akkor jössz, lecsipantod és mész.
1: Hát plusz, na ez megint az, hogy mi nálunk nem lehet, mert ellopják. Hát mondom, menjen Koppenhágában, nézd meg, mi van. Tehát, hogy csak e-bike-ok vannak, bérelhető lájmos e-bike-ok.
0: Vagy akkor ott van a közlekedés azon része, amikor a rolleres azt mondja, hogy jaj, esik az eső, fölpattanok a buszra. A rollert összehajtod, így magad a biciklivel nem engednek föl. Érted? Tehát, hogy van egy csomó praktikus...
3: Jó, de babakocsival meg felszállhatsz. Nem foglalak akkor.
1: Jó, de saját rollerrel, ja, hogy saját rollerrel nem szálltok föl.
0: Aha. De saját rollerrel fölbusz, mert
1: hát a bérlő nem száll föl buszra a rollerrel. Azért akkor lecsippantod, leszállsz róla, és az irányos, hogy lájmos rollert viszont.
0: Csak hogy miért nem bringa? Mert a bringát például nem tudod fölvinni. A buszra nem engedik fel a biciklit Budapesten. Nem. A rollert összecsattintod, fölszállsz vele, senki semmi köze hozzá, érted?
3: Azzal kapcsolatosan van bármiféle szabályozás, hogy például ki vagy hány évesen bérelheti, mert hogy én ilyen 10-12 éves gyerekeket is látok rajta, akik nyilván elkérték apának a bankkártyáját, és azzal fizetnek, de senki nem ellenőrzi azt, hogy például 6-8 éves, vagy 10
4: így
3: éves,
4: van, a Dunaparton,
3: és hárman,
4: ez van.
3: Hárman állnak rajta, így egymásba van, kapaszkodva. Tehát, hogy ez... Tehát muszáj ezzel valamit kezdeni, meg nonsens az egész, hogy nincsen erre szabályozás, miközben 40-nel, 50-nel kimennek a forgalomba. Tehát valamit kell vele kezdeni, de ez
1: a bicikli nagyon dolgoznak rajta.
3: Ez hogy nagyon combos.
1: Az 1,8 az combos. Ilyen. Ha rollerből levizsgázom, megkapom a B-jogsit részemről, oké? Én ezzel az egész ügyben ezt tartom, csak felháborítanak. Nem, a jogsinkat nem adjuk a rollerezünk, bocsánat. Tehát azért a kettőt ne hozzuk már össze.
0: Na most például akkor egy jót vetettél föl, ugye nagyon sokan vezetnek nagy teljesítményű rollert, mindenféle képzés nélkül. hogy 50-nel megy a városba, és az első jobbosnál fogják úgy telibe csapni a csávót, mert nem tudja, mi a jobbkész szabály. Nem tanítják az általános iskolában a kreszt, nagyon nagy hiba, és ők úgy szállnak fel a nagy teljesítményű rollerre, ma már ugye ez szabályozva van elméletek, de biztos vagyok benne, hogy 10 ilyen rolleresből mondjuk 5-öt el tudsz kapni, aki életében nem járt keresztoktatáson, hogy ő úgy közlekedik, és átmegy a járdán, ami ugye tilos, jobbosba úgy megy bele,
1: nem
0: a belvárosban előttem 100 000 ilyen volt.
3: Nekik elvileg egyébként a biciklisávot kellene használniuk?
1: Te Juli, én más sem tudom, ezek használnak mindent. Múltkor az Erzsébet időn egy kis csávónak motorról így átöntegettem, hogy király vagy haver, ott csapattam mellett.
3: Próbáltad leelőzni, de nem
1: sikerült. A GS-ről poroszkáltam egy 50-es, jött mellettem egy mosolygó 14 éves. Hát mondom, anyukát tudja, haver, mutattam neki motorról, hogy menő vagy kis srác, röhögött, kis bukó volt rajta, úgy csapatta át az Erzsébet hídon, te mit csinálsz itt?
4: Meg, hogyha neki megy egy gyalogosnak, azért azt is tisztázzuk. Tehát itt most arról beszélünk, hogy ő nem vesz észre a jobbost, meg ütközik, de mi van, hogyha neki megy egy gyalogosnak 40-nel?
1: Hát az akkor... Lejárjon arra a gyalogos. Hát
4: járdán rollereznek.
1: Most elvileg ugye ott van nekik a bicikli út, nem azon megy, ő már járdán nem mehet. Figyeljetek, én nekem egy vakon vagyok a szabályozásban, nem tudom.
4: Tehát, hogy... Nem mehet és nem mehet.
1: Vagy
3: nincs ez
1: szabályozás. Vagy nyugat ez most igazából.
4: De mehet a járdán, mondja Zsül, 5-tel. De nem 5-tel, mert 50-tel.
3: Hát akkor toljad.
0: Igen. És itt megint azon, hogy nem rossz a szabályozás, mehet a járdán 5-tel. Ki tartja be?
1: Senki. Nem tud betartani. Nem tud betartani.
0: Öttel, hagyjad már.
1: Na jó, hát majd most készül valami, aztán meglátjuk, hogy ezt így sikerül-e egységesíteni. Biztos van egy csomó olyan nálunk kicsit szerencsésebb fejlődés törvényű országok, ahol ezt jól megugrották, hogy hát kéne venni valamit, nem? E-bike-ok, rollerek, bérelhető rollerek, lime-ok, nem tudom, de valamilyen működő rendszert azért ők meg nem kell újra föltalálni itt valami
4: nagyon
1: nagy dolgot.
4: Biztosítás van, és nagyon sok erő a bérelteket kitiltották. Nem tudták megoldani.
0: Balatonparton egy csomó sétányról, azt hiszem Füreden se lehet most már rollerrel végig menni, mindenhol
1: kirakják őket.
3: Dobd fel már most a részre.
0: Ja.
3: Most még jó áron el tudom eladni. Megérkezik, múlva. Mit érti, az kirántja alólad a rollert.
1: Fél év múlva beszakad a rollered ára, úgyhogy igen. Ez 1,8 millió és másfél év jogsi elvétel.
0: És most ezt emelni akarják 2-2-re.
1: Combos. Jó!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

Balázsékkal a Bahar Kompján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Június 20-án Múzeumok éjszakája a Modemben. Délután 4-től éjfélig exkluzív tárlatvezetések Balsai Mónival, Elek Ferenccel és Simon Mártonnal. Családi programok, műtárgyak túr, Slam Poetry Est és a Made in Debrecen fellépői várnak. Kezdj velünk és maradj, amíg tart az éjszaka. Múzeumok éjszakája a Modemben. Részletek és jegyek modemart.hu.
5: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
6: Otthoni és üzleti internet csomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
7: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
8: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált. Található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu.
3: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
4: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
9: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
4: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
9: reklámkukac mcdb.hu.

0: 1. Változatosan. Rádió 1. Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Kivezetik a védett üzemanyagárat. Elkezdődött az iskolások számára a vakáció. Hétvégén megérkezik az igazi kánikula. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. A kormány csütörtökön jelentette be a döntést arra hivatkozva, hogy a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, és több helyen már a hatóságilag rögzített szint alatt lehet tankolni. A kabinet ugyanakkor azt is jelezte, szükség esetén a jövőben ismét beavatkozhat az üzemanyagpiacon. Ma egyébként folytatódik a csökkenő tendencia a hazai töltőállomásokon, így a debrecenieken is. A benzin nagykereskedelmi ára 7, a gázolajé 10 forinttal kerül kevesebbe. Kevesebb bűncselekmény, fokozott rendőri jelenlét a kritikus pontokon. Ezekről is beszélt Illés Zoltán a Médiacentrum Debrecen Hírpont című műsorában. A hajdúbihari rendőrfőkapitány kiemelte a Petőfi teret, ahol a 24 órás járőrszolgálat mellett új térfigyelő kamerákat is felszerelnek. Illés Zoltán azt is elmondta, hogy üdvözli a döntést a korábbi rendőrök visszaszereléséről, ami segítheti az állomány teljes feltöltését. Utolsó napjukat töltötték az iskolában a diákok pénteken. Véget ért ugyanis a tanév, és elkezdődött a nyári szünet. A debreceni tankerületi központ oktatási intézményeiben több mint 1108-os búcsúzott az általános iskolától. Az utolsó tanítási nap már a vakáció jegyében telt a Lóránffy Zsuzsanna általános iskolában is, de akik javítani szerettek volna eredményeiken, még megtehették. Erről Cifra Ildikó igazgató beszélt.
3: Még az utolsó projektmunkákat értékelik a kollégák, még a hiányzó jegyeket még most pótoljuk. Már hetek óta egyeztetnek az osztályfőnökök a szaktanárokkal a magatartás szorgalomjegyekről, szóval készülünk az osztályozó értekezletre. Előtte való napokban már zajlottak az osztályozó vizsgák a külföldön lévő tanulóink számára, illetve az egyéni tanrendeseink számára.
2: Debrecenben a középiskolákba 6, illetve 4 év folyamos képzésre mintegy 1000 tanuló nyert felvételt. Szeptembertől pedig 1250 kisiskolás kezdheti meg iskolás éveit a tankerületben. Megérkezett az év első komoly hőhulláma. Keddig másodfokú hőségriasztás lesz érvényben az ország teljes területén. A rekkenő hőségben sokan a vízpartok és a strandfürdők felé veszik az irányt. Az Aquaticum Debrecen Strand színes program kínálattal várja a felfrissülni vágyókat a hétvégén. Délelőtt is sok napsütés várható térségünkben. Csapadék nem valószínű, és a légmozgás is mérsékelt lesz. A legmagasabb hőmérséklet 32 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: kitört az uborka szezon, itt nyáron gyerekek, uborka szezon van. Hát Anna ajánlására sikerült moziba látogatnom.
1: Mekkora köszönettel tartozol érte Annának?
0: Még nem tudom eldönteni, még emészgetem, amit láttam.
2: Hol van a bűnös?
0: Arra számítottam, hogy
1: könnyű nyári?
0: Egy könnyű nyári, kicsit az agyadat megtekeri, esetleg thriller, esetleg valami olyan, ami úgy nyitva hagyja ezt az egészet. Kaptam egy...
3: Párkapcsolati terápiába öltöztetett hideg zuhany.
0: Párkapcsolati terápiába öltöztetett hideg zuhany, szerelmi thriller, pszichó, horror, minden volt egyben. Ez a Megszállottság nevezetű film, ami nagyon bugyúta a történet, mert arról szól, hogy egy csávó vesz egy ilyen szerelmi kötést egy boltba, ráteszi a csajra, akit meg akart csalni, és működik a kötés, és a csaj megőrül. De úgy örül meg, hogy annyira össze-vissza fosod magad attól, hogy ő megőrül, hogy valami egészen durva. És én rájöttem, hogy én 15 éve nem nézek ilyen filmeket, nem szeretem. Egyszerűen az idegrendszerem valahogy nem. Tehát talán az utolsó Sikoly volt, vagy nem tudom, mi
3: már
0: volt.
3: Hát tudtam mondani, hogy a Deriknél befejezted, akkor nem ajánlom. Tehát szóljál legközelebb.
0: Csak ennyit mondok, Megszállottság. De jó, Anna, csak annyit mondok, Megszállottság. Mi ez? Moziba játsszák. Jó, Anna mondta, irány a mozi. Figyelj!
2: Azért, mert amúgy
0: össze-visszafostam magam.
2: Ezt megnézte az edzőm is, Peti, tudod, aki gyújt Peti, és mondta, hogy rászólt a Tideni, hogy ne sikoltozzon. Mert nagyon kellemetlen neki most már sokat jár is. Tehát sikoltozott rajta az a 140 kilós izmos férfi.
0: Össze-visszafosod magad. Én nem tudom, a teljes, abszolút klasszikus thriller zsánerek benne van.
3: Nagyon
0: kinyitja
3: jó.
0: A tükröt, kiveszi a gyógyszert, becsukja a tükröt, és tudod, hogy ott fog valaki állni, és föl vagy rákészülve, és ott áll. Másfél óra tömény fosás. De tényleg,
3: nagyon
0: sokszor emlegettelek, hogy miért
3: köszönöm,
0: kellett.
3: Köszönöm,
0: én nekem ehhez terhelt az idegrendszere.
2: Már
0: végig akarod nézni, a felénél volt az, hogy jó, menjünk, nem mentem, de hogy ilyen...
3: Ingerküszöbről beszélsz, ugye ingerküszöb, hát az ingerküszöb. Nem is ajánlok neked olyat, ami az ingerküszöbödet nem üti meg.
0: Nem. Ő a csaj. Ő a csávó. Mindenki jó benne. Tehát a csaj is nagyon jól játszik, a csávó is nagyon játszik, és egyre jobban megszállott lesz a csaj, és egyszerűen nem akarja a palit kiengedni a házból, követi, ott van a nyomába, és egy ilyen nagyon kedves cuki szerelmi történetnek indul, lefosod a bokád olyan. Én nagyon fiatal srác rendezte egyébként, tehetséges, nagyon ügyes, nagyon nagy.
3: És várj, 750 ezer dollárból hozták össze a filmet, olvastam, és most 100 milliónál több már a bevétel belőle. Ezt egy ilyen kis alternatív filmes sztorinak hozták egyébként össze, és hát olyan kasza van belőle, hogy elmondani nem lehet.
0: Hát köszönjük, fia, az van, hogy úgy ültem a kocsiba, hogy hátranéztem, hogy van-e valaki a hátsó ülésen.
3: Hát?
0: A lakásban 4 éven feloltott lámpákkal alszom.
2: Ez nagyon durva. De ez most hetekig így lesz, azt vágod?
0: Figyelj.
2: Heteken keresztül. És akkor azt jelenti, hogy elengedi azt, hogy egrendszed, akkor még egy csak valahonnan visszaköszön az ilyen hang.
1: És tudod, hogy ez a filmből van. És itt van.
0: Tényleg, nem féltél?
3: Nem? Dehogy nem, én is teljesen be voltam tolva.
1: Én nem merem ezeket megnézni.
2: Én direkt nem járok. Az
0: nagyon, 15 éve nem járok.
3: A horrorokkal nekem a thriller, horror műfajba.
0: Nem.
2: De akkor miért nem te éled az én életemet?
0: Én szerintem a Sikolynál hoztam egy döntést, hogy gyerekek,
3: minden, ami tudom.
0: Kedves vagy, skifi vagy, ufó vagy, Sikol, vagy Nolan film, ami jön most majd a Matt Damonnal, tök jó. Nézzük meg, nagyon jó, Odüsszea, minden jó, de ilyen félós, gyilkolós, hasbaszúros, képernyőn elvészülse
3: nem. De ez nem busztustalan, tisztázzuk.
0: Az bocsánat, amikor a téglával szétveri a fejét, na.
2: Üzemi baleset, hát előfordulás
3: jelenetek is, ami vicces egyébként. Nagyon nehéz meghatározni, mert borzongsz, de közben röhögsz, közben nagyon be vagy tojva.
0: Régen voltam ennyire betojva a filmet.
2: De az van, hogy emberek vannak, akik szeretnek félni, és örülnek, hogy szereti, hogy félni. Nem örülök neki, hogy
0: szeretem.
1: Mit élveztek benne, de tényleg?
3: Felráz, felidegesít. Én azt, hogy szeretek félni.
0: Van egy ilyen érzet, hogy élsz, mert minden pillanatban fel vagy rá készül, és amikor nem számít, az akkor viszont nagyon csapnak. Tehát, hogy amikor már féltél, hogy kiengedsz, na akkor jön a pokol.
3: Ez tényleg ugyanaz, mint hogy amikor múltkor beszéltetek erről, hogy valaki leugrik ilyen nagy toronyból, gumikötélen, tudod.
0: Valószínűleg ugyanaz az adrenalin.
3: Ugyanaz az adrenalin megy végig benned, és hát iszonyatos.
2: Miért nem vágyom erre egyáltalán? Egy bőre szakal.
3: Nem mindenki
0: vágyik erre. Én sem vágytam, Anna ajánlott, én arra mentem, hogy ami csavaros, thriller, tudod, és
3: nagyon jó, azért azt tegyük hozzá.
0: Nagyon jó, nem is olvastam utána, és Megszállottság. Anna, tetszik a címe, jó. Azt hittem, tudod, hogy valamilyen nagyon durva, párkapcsolat, és akkor megy, és akkor nyomoznak, és tudod, amikor az első horror jelent meg volt, akkor mondom, Lámpa? Lámpa? Moziképész?
3: Kiadtanács?
2: Mondja meg nekem!
0: Önök tudták? Igen, önök tudták, hova jönnek? Halló, én egy trélerre jöttem.
2: De volt, aki kiment?
0: Nem, kézzel, de végig küzdötte a mozi. Tehát, hogy így egy pisi szünetet láttam valakinél, de nem ment ki senki. Úgyhogy hősies csapatba kerültem, mert mindenki végig tolta.
2: Kiment késelgetnek kicsit, hogy
0: lehetesen. Nagyon keresztül nem, de nem mertem kimenni
1: vécére. Az a Barlang című film volt, az megvan.
2: Nem, ez egy életrajzi film rólam szó.
1: A lánycsapat elmegy barlangászni, én nem merek a közelébe menni azóta egy üreg, meg nem egy barlangnak.
0: Szerintem két típuson van, aki kerüli ezeket a filmeket, mert egész egyszerűen az idegrendszeren nem akar rettegni, nem akar félni, jól akar magát, és van, aki jeges borzongással ül be, mert imádja ezeket, és hogy fosik közben, de nagy érzi, hogy él, és van egy ilyen elemenség benne, tudod. Na, én az előző csapathoz tartozom, legyen minden szép, nem kell borzongani, ne, tudjam, hogy mi történik, én nem akarok megijedni, nekem volt minden. Na most ehhez képest két óra tömény rettegés, de úgy mondom, hogy össze-vissza fosod magad.
1: Milyen új intézkedéseket tettél? Letakartad a fürdőszobai tükrödet otthon?
0: Hát még át kell gondolnom. Nem szabad átkot venni, vagy ilyen varázsboltban nem szabad semmit vásárolni, mert működik.
2: Felmászik a házad oldalán, és azért
0: Hello, Balázs! Nagyon kemény, tényleg. Úgyhogy köszönöm, Anna, sokat emlegettelek tegnap.
3: Örülök, mert ez azt jelenti, hogy nem az ott, hogy hát az ajánlott nekem az a filmet.
0: Én amit mondtok, filmet, ajánlotok, sorozat, én azért azt megjegyzem, rákeresek, Juli mond valami, te eszem, megnézem, tökre kíváncsi vagyok.
3: De nem, hogy örülök, hogy megérintett.
0: És tetszett, hogy sejtelmesen annyit mondott, Balázs, megszállottság. Jó, Anna? Nem mondok többet. Ennyi. Menj el, nézd meg, tudod?
3: Majd utána megbeszéljük.
0: Igen, majd utána megbeszéljük.
3: Majd utána megbeszéljük, Balázs. Ezt mondta.
0: Ez volt. Balázs. Egy hétig nem fogok aludni.
2: Szép, ezzel szemben a Netflixen ingyen elérhető ez a sorozat, vagy nem, no. Ez a dokumentumfilm, ez egy részben megnéztem, és arról szól az egész, ami még, tehát ez is egy ilyen adrenalin, csak nagyon felbosszantod magad rajta az egész, hogy elmesél egy történet egy nőről, aki hát a végén a történetnek szereznie kell egy babát, mert ő eljátsz, hogy terhes, ezért az egyik haverából kivágja a sajátját.
0: Jó van, akkor te is keménybe raktad magad.
2: De úgy, hogy elmegy, és akkor rákeres így a császármetszésre és a minden izé, és akkor elmegy, ezt kivágja, és akkor ha gondolja, hogy majd ezt nem fogják ellenőrizni, hogy mi van. De az van, hogy a sztori az elejétől fog elkezdik kibontani, és végig az van, hogy egyértelmű, hogy a nő egy mániákus hazudozó, tehát az hazudja, hogy 8 millió dolláros öröksége, és végig az van, mindenki mondja, de mondtuk, hogy ez hazugság, mondtuk, és akkor ott ül a férje, vagy az a fickó, akitől a gyerek lett volna idézőjelben, aki meg ilyen, nem voltak jelek, és végig, tehát végig vannak jelek, csak az, hogy buta vagy.
1: Nem, és bírál, ezért, nem mondta, hogy buta, szerelmes.
2: Nem, és nem volt szerelmes, nem azt volt. Is elmondja a srác, hogy nem szerelmes, a legdurvább, hogy kibontakozik belőle, hogy ez a nő, ez egyre jobban belehergelte magát, abban, hogy ezt a fickónak ennek a szerelmét meg kell szereznie. És erről szólt az egész sztori, hogy nem tudta kiváltani azt a hatást a férfi, amit akart, ezért egyre durvább dolgokat csinált. Tehát 3 hónapja jártak, amikor vette egy 400 millió dolláros rancsot neki, amire nem volt nyilván pénze, mert hogy egy teljesen hétköznapi ember volt, és akkor elkezdett ilyen hazugság spirálokkal operálni. Vett az anyósának egy kocsit, amit 3 hét múlva visszavett a kereskedés, mert ugye, hogy nem volt kifizetve. És ő azt mondta, hogy visszaírták, mert hogy gyári hibás. De utána senki nem kérdezte, hogy de jó, de kijavították, akkor mikor jön vissza a kocsit, tudod? És számtalan ilyen hazugság, és a faszinak nem derül ki semmi, és a végén a nőt lekapcsolják egy úton, úgyhogy az ölében van egy csecsemő, aki még ott van a mélepén, meg minden.
0: Ön szerintem ezt lehet, hogy ma este akkor ezzel levezetem az Annáltal ajánlott megszállottságot, és akkor én meg vagyok.
3: Fogj le egy kicsit ezzel, és
0: lefogjuk
3: akkor
0: ezt, igen. Persze. Azért a Kopi hülye, hogy a 101 kiskutyában szörnyen a defráz. Olyan csúnyán néz ki rá, már az kivere biztonságot. Na, én is így vagyok, kávé, így vagy. Mondom, Sikoly
3: 1999.
0: San Francisco utcán, Derik. San Francisco utcán, igen. Végtelen a fuhurtól, én már nagyon befostam, úgyhogy...
3: Hát figyelj, van ilyen beteg még a Szer című film, ugye ez a 2024-es Demi Moore film, az máshogy beteg. Zsülit mondja, hogy hú, de jó, én ajánlottam neki. Nem mondom, hogy nézd meg. De az is egy nagyon-nagyon beteg film, hogy tudod megőrizni a fiatalságodat, és mi mindent teszel annak érdekében.
0: De mit szeretnek ezek az emberek? A borzongást? Igen, a borzongást. Vért, az ölést?
2: Nem. Hogy szereted ezt? filmet, Anna, létszés, holnap este sötétben nézd meg a Beautiful című filmet Javier Bardemnál.
0: Megnézi, és imádni fogja.
2: De nézd meg úgy, hogy sötétben nézed ezt a filmet, és gyere be hétfőn, és nézd a szemembe, és mondd azt, hogy jó hétvégét volt.
0: Jó? De figyelj, ő imádja, megnézem, mondom, imádja.
1: Nem is félsz utána például?
3: De félek, mert emberből vagyok. De ezért csinálom.
1: Elmész a moziba, és este mész haza a mozi után.
3: De nem vagyok pszichopata, mielőtt ide
0: eljutnál. Nem, szeretsz borzongani.
3: Nagyon szeretek. Nagyon.
1: Mi az izgi? Vagy az izgit értem, hogy mi, de az utána való félelem az nem rossz.
3: Elröppen az én.
2: Anya, mindenről szerezzen, amit hall ilyen hang, de minden elmúlik.
3: Volt olyan, tehát azért volt.
0: Megkértem a Valtonos csávot, kísérjen ki a kocsi. Mondta, hogy neki a hajzél.
3: Legalább a kézem elfog meg.
0: A plázát kell őrizni. Mondom, haver, gyere már kivelem a kocsig, ott láttam valami árnyat.
2: Balázs kis kifiből ut a Valtonos passzival.
0: Értem ezt a típust, aki szeret rettegni. És én is ilyen voltam.
3: Nagyon sokan.
0: Az összes ilyen Chucky, meg horrorfilm, úristen, imádtam. És valahogy van az életedben egy olyan rész, amikor vagy
2: a valóságá válik,
0: vagy visszaváltozol, vagy rajta maradsz ezeken a filmeken. Nekem nagyon sok barátom, ismerősöm szereti az ilyen típusú, ahogy te is.
3: Abszolút.
0: Rettegni, vér, horror, összefosod magad, de imádják.
3: Jó, hát kategóriák
0: vagy
3: lejössz
0: róla, és azt mondod, hogy nem, csak a vígjáték, meg az akció, meg
3: hát
0: nem
3: a
0: tudom.
3: A tini horrorok, ugye, a külön, akkor vannak ezek a darabolósok, ugye ez egy másik műfaj. Van hát különféle, de vannak a nagyon nagy klasszikusok, amit tényleg azt mondom, hogy tényleg a Halloween például nagyon nagy klasszikus, igen. Imádom. Nézd meg, nagyon jó tényleg, figyelj meg.
0: Nem, itt ide valaki, én betegnek számítok azért, mert vigyorogva nézem a fűrészfilmeket, érted? A fűrész. Az a címe, hogy fűrész. És Frankon fűrészelnek benne.
3: Ott is
0: érted?
3: Olyan sok részt csináltak már belőle, hogy igazából sajnos azt kell mondjam, hogy nekem legalábbis
1: jó,
3: az első kettő.
1: Mi az abszolút csúcs nálad ebbe a horror kategóriába?
3: Hát a Carpenter például. Carpenter filmek.
2: Carpenter, az fűrész egy ácsról?
1: Írjuk föl, hanem ő, ne nézzük mint, meg.
3: Ne. Ti ezeket ne nézzétek.
0: Ne, vicces. Komolyan szomszédok epizódon én is össze tudom fosni magam.
3: De nagyon szeretem.
0: Taki bácsit, megláttam Bőnbácsival beszélni. Bebújtam a paplanát.
3: Nagyon szeretem a Ragyogás például, a nagy klasszikus. Nem. Nagyon jó.
0: Gyerekek, ha valaki úgy érzi, akkor megszállottság.
3: Figyelmet ajánlom.
0: Felnőtt koromban kislámpa mellett alszom sokszor, azt írja valaki. Felnőtt koromban kislámpa mellett alszom. Na, ott milyen gyerekkor lehetett, igen.
3: Elkezd vibrálni a kört. A kislámpába.
2: Én amúgy nem ettől félek, én a szellemektől félek.
0: Én szeretem a szellemes filmeket.
2: A
0: imádom a szellemes filmeket.
2: Én a szellemektől félek csak, és azért, mert hogy ezt nem lehet látni, mert minden mást le tudok verni. De a szellemekkel meg úgy vagyok, hogy azért meg most minden tudok adni egy kopogó szellemeket, tockost. Szóval, hogy hol van ott a kontroll?
0: Na, én például az ilyen szellemes, skifis, ilyen kicsit UFO szellemes, imádom. Attól nem tudok fosni.
2: Mitől félsz?
0: Tessék?
2: Mi az,
0: a Megszállottság című filmmel a csajtól.
2: Tehát a nőktől.
3: Büszke vagyok magamra.
0: Anna,
3: de jó, hogy ajánlottam. Sose nézte volna meg. Istenem.
0: Nem, a hatodik érzék, mennyire jó. Vagy nem tudom, milyen szellemes filmek vannak. Jó. Úristen, az egész figyel hidegráz is. Vagy a Nicole Kidmannek volt egy, amikor ott élnek a házba, de ők már meghaltak. Az megvan, az a Nicole Kidman film?
2: De nem ezeket a kedélyes.
0: Fölnélnek az
2: jó,
0: emeletem.
2: A Kaspertől én sem félek. Hanem attól, amikor izé.
0: Érted? Meghaltak, és ott élnek a házban. Össze-vissza fosod magad, de valahogy a szellemestől nem tudok félni. Csak nagyon. Az ilyen kést fog, és megy utána, és egy sötét szobába agyon késeli. Hát ez
2: nagyon... Ez félelmetes, ugye? Hát,
0: igen.
2: Ez igen. De
3: hát, mikor megtörténik?
0: Ne, Anna! Szellemes. Kasper, jó, persze. Emberi százlábú, tessék, azért nagyon beteg.
3: Jaj, ne, az a gusztustalan.
0: Igen, amikor összevarják őket, ugye, igen.
2: Amikor régen voltak ezek a nagy filmek, mint a Requiem egy államért, meg ezek érzék, hogy máshogy fájtak, és hogy akkor még ilyen VHS kazettán adták egymásnak az emberek, hogy ezt néznek, sose láttál még ilyet.
3: De 13.
0: De mi van, fejtsük meg, mi van?
3: Ez borzasztó nehéz műfaj, tehát ez nagyon, ebből nagyon kevés van.
0: De emberekbe belenyomnak egy kést, és láthatod, hogy ömlik a vér a hasába, és közben vért bugyog a száján.
2: Jó,
0: ez
2: nőként
0: miért?
2: Ez nekem hétköznapi.
3: Nem ezért nézed.
2: Mi ezért nem félik az ilyesmit?
3: Borzongásért, a félelemért néz.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, My Alex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái,

0: telefonálj 10-ként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden 10 párnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
6: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Beethoven-Hoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
7: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kovászolni való uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
10: Jön! A nyár egyik legnagyobb durranása.
11: Június 20-án berobban a nyár az Aquaticum strandra.
10: A Summer Open Air Partival.
11: Délutántól lánczene, fürdőzés és igazi nyári hangulat.
10: Este pedig éjszakai csobbanás a Katapult DJ-vel, óriás labdákkal és habpartival. Ez nagyot fog szólni. Jegyek aquaticum.hu.
12: A Metal Sheet bemutatja Campus Festival. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát! Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.
13: Ó, már megint koszos az autóm.
14: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
13: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
15: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyár Debrecen.
1: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek,

0: Show on Radio 1. On Radio 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek

0: Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. A kormány csütörtökön jelentette be a döntést arra hivatkozva, hogy a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, és több helyen már a hatóságilag rögzített szint alatt lehet tankolni. A kabinet ugyanakkor azt is jelezte, szükség esetén a jövőben ismét beavatkozhat az üzemanyagpiacon. Ma egyébként folytatódik a csökkenő tendencia a hazai töltőállomásokon, így a debrecenieken is. A benzin nagykereskedelmi ára 7, a gázolajé 10 forinttal kerül kevesebbe. Ismét napirenden lesz a közgyűlésen Debrecen szolidaritási hozzájárulása. Mint ismert, a városnak idén 12 milliárd forint fizetési kötelezettsége van. Ezt 4 részletben kellene teljesíteni, és eddig 2-t kellett, így 6 milliárd forint lett átutalva. Viszont az összefogás a civis városért önkormányzati képviselője Pák Károly előterjesztést nyújtott be a szolidaritási hozzájárulás fenntartásának elutasításáról. Ezt jövő csütörtökön tárgyalja a testület. Megérkezett az év első komoly hőhulláma. Keddig másodfokú hősikriasztás lesz érvényben az ország teljes területén. A rekkenő hőségben sokan a vízpartok és a strandfürdők felé veszik az irányt. Az Aquaticum Debrecen Strand színes program kínálattal várja a felfrissülni vágyókat a hétvégén. Az idei strandszezon ráadásul különleges, hiszen a debreceni fürdőkultúra 200. évfordulóját ünnepli. Ez alkalomból pedig különleges akcióval készülnek. Kovács Dániel marketing igazgatót hallják.
1: A 200. évforduló égisze alatt kiadtunk egy Grand Spa 1826 nevezetű bérletet, ami kifejezetten egyedi abból a szempontból nézve, hogy minden fürdőegységünk elérhető vele, így a vendégeink egy betekintést tudnak nyerni mindabba, amit mi kínálunk.
0: A szakemberek viszont felhívják a figyelmet a hőség veszélyeire. A következő napokban ugyanis 35 fok körüli csúcshőmérsékletre lehet számítani. A nyári szünet kezdetén különleges programmal készül a Debex Park Debrecenben. Ma rendezik ugyanis a Debex Night-ot, amelynek ideje alatt a park meghosszabbított nyitvatartással várja a látogatókat. A zenei szolgáltatás este 7 és 10 óra között zajlik, a parkot pedig éjfélig használhatják a látogatók. Délelőtt is sok napsütés várható térségünkben. Csapadék nem valószínű és a légmozgás is mérsékelt lesz. A legmagasabb hőmérséklet 32 fok körül alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Megszaporodtak a panaszok, képzeljétek el csak, hogy itt megnézzük, hogy mi a helyzet. Zenélő autók, megvannak ezek a zenélő autók? Hogy hányat tudok fejből mondani, ami zenél?
5: Szólj anyádnak, hozzunk
4: pénzt! Igen, oké, mi az, ami zenél még? Kinek az autója zenél még?
6: Hát a mentők, rendőrség,
4: mentő-rendőrség-tűzoltók, ők nagyon zenélnek, igen. Mert kezdjétek el, hogy egy etyeki teljes autó, ők a boci-boci tarkát játsszák, és ott tartanak az etyekiek, hogy feljelentették egyébként a sofőrt, meg az autót, és hát most már ott van, hogy egyek összefogott, hogy megverik azt, aki zenélni, mert az ők is városukban, falvukban, községükben. Mert hogy hát az van, hogy egyre jobban irritálja az embereket a sok-sok zenélő autó, és hát nyárban meleg van, bedurran az agyuk, és előbb-utóbb az lesz, hogy valamelyiket megverik. Titeket ez irritál ez, hogy jön egy boci-boci tarkás autó, vagy egy Family Frostos autó? Kinek zenél még az autója?
6: De hogy ez milyen pontosan, mert szerintem azon is függ, hogy milyen a, tehát hogyan van ez
7: meghangszerelve. De a boci-boci tarka minden nap nem lehet jó.
6: Jó, de tehát, nekem hogy... például a Fürelisse van ugyanez, ahogy, mert ez volt nagyon sokszor, ugye a csenget, nem, hogy felcsengetsz a házakba, tudod.
7: Ja, emlékeztek? Tényleg a kapucsengő.
6: Igen, az
7: igen, de azt igen. Egyébként is kivéve a biztosítékot, mert minden kezdő zongoristának az az első darab.
6: Ja, hát én sose voltam kezdő zongorista, úgyhogy sajnos.
4: Ugye ez, ők azt mondják egyébként, hogy a rövid zenés jelzésből tudják, hogy ki kell menniük, és hogy ők nem értik egyébként, hogy miért bosszankodnak a lakók egyeken, de a dallam nem a lakók bosszantását szolgálja, hanem gyakorlati szerepe van, hogy tudják, hogy megérkezett a teljes autó, ami a boci-bocit játsza egész nap, ami köröz a

0: Rőza a települése. Ezek ilyen mozgóboltok. Emlékeztek ezekre a mozgóboltokra? Ezek azok tulajdonképpen. Zenél neked, kijön, és...
1: Jó, az én is felbosztom talán magam.
0: Na, melyik? Inkább a Family Frost, vagy inkább a...
2: És minden reggel, 7:30 megjön.
1: De gondolj be, kiköltöztél Etyekre. Miért költöztél Etyekre? Gyűlöd a várost, gyűlöd a zajt, gyűlöd az embereket, és akkor ezt csak jön valaki elkezdi.
0: És elkezdi nyomni a boci-boci tarkát. Engem is irítál Etyek, úgyhogy inkább ittyok. Köszönjük szépen.
2: Túl nagyon sokan írjátok a kacsatollat, a libatollat, hagyatéki párna fővásárlás, kacsatollat, a libatollat.
0: Ez még van.
1: Van groteszkebb a hagyatéki toll kifejezésnél?
2: Nincs. Nincs, és tudod, hogy lehet, hogy szegény azon hunyt el.
1: Igen,
2: azon
1: hogy érzed, hogy az arca bomlik a párnán, te meg mi ez a kacsatoll? Ez nagyon finom, na mit lehet ebből?
0: Többi? De ez még van, hogy üvöltöznek, hogy kacsatollat.
2: Van, hagyaték végig.
1: A kacsák behúzzák a nyakukat rögtön.
0: Nem tudom, az egésznek van egy ilyen kicsit ilyen retro hangulata. Én megkapom ezt a Family Frostos autót, egyrészt tudom, hogy nyár van, kettő van egy ilyen jó kedvem lesz tőle, nyilván ott tud megállni, és ott fél óráig zenélem, de én szeretem ezeket az autókat. Ez valahogy visszahoz valamit így a gyerekkorodban. Mennyire nagy ötlet, hogy zenéjél, és akkor te tudod, hogy ott az autó, és menjél ki vásárolni.
2: Egyébként tök jó. Nem jön naponta, ugye ez ebbe a jó. De akkor nálunk még régen úgy kigyors, most már nem jár, vagy nem tudom, hogy ott jár, de Velencén nincs. A szódás.
0: Jött a szódás. Jött a dinnyés, jött a
2: krumpli.
0: Jött a dinnyés, jött a krumpli, jött a késélező, tehát gyerekkorodban ezek még jöttek. Még jött egy csomó minden. Most már ugye ezek azért kicsit
1: jöttek. Csengetett a szódás, ilyen sima kis csengője volt, úgyhogy nem mert ott nagyon emberkedni. Nem,
2: hát
1: csak a Family Frost volt.
2: Igen. Érted, nyíregyháza. Hát
0: náluk a Balcsi már a szódás nem csönget, csak kirakod a szódát, berakod a pénzt, és kicseréli az összes üveget. Zseniális.
1: Amíg rá nem jön valaki, akinek nagy szüksége van a pénzre.
0: Igen, mindig kirakom, mondom, mint a 2500 forint egy rekesz szóda, kidobod, berakod a pénzt, elviszi az üreset hozzá.
2: 2005-ért
0: 20 darab szódát kapsz. Drága?
2: Nem méri olcsón a csáva. Ja, mondjuk Balaton fizesétek
0: 20 darab meg. Másfél liter 2005-ért. Hát egy másfél literes ásványvíz a benzinkúton, érted?
1: Én csak
0: le vagyunk mi véve 2500-zal?
1: Lesz, ami
2: kicsit,
1: lesz.
2: Kicsit azt mondja, jó, mondjuk a házhoz szállítás van benne.
0: Házhoz szállítja.
2: Akkor adja.
0: Elviszi a göngyöleget, kijön, házhoz szállítja. Igen. Igen.
1: És a kukoricás fickó Balaton szélén? Májzbitta!
2: Az is meg. A strandon, de...
1: Kukorica, májzbit, szokott még mondani? Van még valami?
0: Igen. Jó, de eljutsz odáig egyébként, hogy megfenyegeded őket, hogy megverik. Tehát, hogy mi van az etyekiekkel? Azért ezek nem csináltak annyira rosszat. Friss, meleg, kürtös kalás, ugye azt is szokták még kiabálni, a májzbit, egy van a kukorica, használt akkumulátor felvásárlók is vannak, és hát van a Purina takarmányok teljes választékával, hulladékvas és felvásárlás szintén. Tehát régen tényleg nagyon sokan zenéltek meg, kiabáltak. Jó idő volt, én szerettem gyerekét.
1: De azt mondják, hogy itt az egyekieknek a hangerővel van a bajuk, nem a dallamban.
0: Hogy a hangosan nyomja.
1: De hát gondolom, nem akarják hallani, de ő meg úgy van vele, hogy hát az a jó, ha halljátok, szóval.
0: De egyébként, ha elmen a Family Frostos autó a kerted alatt, nem veszed észre, nem mész kivásárolni. Te tudod, hogy jön, mert hallod a dallamot.
1: Én annak mindig örülök, ha jön. Sosem megyek kivásárolni, de örülök neki, ha jön. És amúgy általában ilyen kedves emberek vezetik a Family Frostos kocsit. Tehát, hogy volt úgy, hogy kint voltam a gyerekkel a játszótéren, és megállt, és adott neki egy jégkrémet. Amit mondtam, hogy semmilyen körülmények között nem fogadunk el, csak most. Igen, szóval vannak ilyen rendes, ott rendesek ez az arcok.
0: Anyás, anyusom még nem falun üvöltözik, hogy zoknit pólót tessék, így járnak körbe. Azért az is kemény, aki így jár, hogy a zoknit pólót
2: tessék. Kinél van még dinnyés?
0: Dinnyés? Régen még pár éve jött dinnyés, ott az agglomerációba üvöltözött, most eltűnt. Nincs. Már nem látom, hogy ez a teherautóról, ifáról, platóról adja a dinnyét.
2: Úgy van.
0: Igen. De ezek tök kár, hogy eltűntek.
2: Lehetetlen módon kiabáltam, mert dinnye, ugye így dinnye!
0: Igen, ez és így üvölt, igen.
1: Nekem ből semmi nincs meg.
0: Nincsen meg, dinnyét platóról. Hát pedig te ott nyíregyen, hát te minden platóról adtak. Nem,
1: mi a dinnyéket, ezt a után.
2: Ott ilyen kiabáltak, pillangókés,
0: gáspré, hamiszámla több. Macseta!
1: Én annyit tudok a dinnyékre, hogy szétültek egy dinnyeföldet a világháborúban, azt hitték, hogy ott fekszenek a katonák.
0: Micsoda?
1: Nyíregyen egyszer szétbombáztak egy dinnyeföldet, mert azt hitték felülről, hogy tudjátok, sisak.
2: Ja, rohamsisakok.
1: Hogy rohamsisakok.
0: És csak dinnyék voltak.
1: Igen.
0: Hát az nem ennyi, olyan legélesebb kés volt a sarokban, igen. Van néhány egyek ismerősöm, higgyetek el, az a helyzet, hogy mind barom. Ne bántsátok őket, azért ebből lehet elegük, de nagyon kedves, kedves kis.
1: De ez egy embertípus, a pomáziak, az egyekiek, ez egy embertípus, nem? Tehát akik
0: abszolút.
1: Hegyen lakunk, nem olcsó környéken, véleményünk van.
0: Igen, agglomerációban vagyunk, öntudatosak vagyunk, igen, és igen, össze.
1: Szeret kivel gyűjtjük a szemetet? Ilyen nagy dolgokat csinálnak.
2: A cirkuszos is nagyon jó, a vándor cirkusz. Ott ugye az történik, hogy van egy ilyen kis pick-up-juk általában, igen, vagy egy szegény nyomorult majmot fölkötöznek a tetejére, az már nincs, szerintem, mert nem lehet, de tudod, piros, hogy hívják, ma mellénybe állt az autó tetején a szegény majom kikötözve egy ilyen lánccal, és megérkezett az önök településére.
0: Tényleg
2: is
0: volt még ilyen, és ami koszlott, ilyen fáradt sakál feküdt ott fönt, tudod, ami egyébként macska volt, csak ráadtak valamit, leszedálva, úristen, leszomorúak voltak azok az autók. Rendőr voltam, egy halálesetnél voltunk, jött a kocsi, az udvaron a síró család, tolatva kellett beállni a halott szállítónak, mikor beraktak a rükkverző, megszólalt a lambada.
2: Csúra,
0: ez volt a tolatásra figyelmeztető hang. Azért az vicci.
1: Ez a, figyelj, ez de ezt miért nem lehet ilyet csinálni?
0: Már hogy jó.
1: Hogy a tolatásnak legyen egy ilyen hangja, főleg most az elektromos autóknál, mint régen volt a csengő hang, amit megrendeltél magadnak, tudod, hogy jó, akkor előfizetek rá, hogy ha én tolatok, akkor legyen egy hangja, és akkor bármilyen
0: számon választhatom. A halottas kocsinál a lambadát rükkverzbe, kicsit erősnek értem.
2: Mondjuk lehetett volna más.
0: Áll a család, kint tolatsz be, és szól a lambada, és jöttél a testér, az egy lehet, hogy egy picit véleményes. Ez de az, tetszik ez a fajta életigelés.
1: Amit évekig meséltek utána egymásnak, hogy te jó ég.
0: Te jó ég, megjöttek a Józsiékhoz, tolatott a hullaszállító, és elvitt a lambadára.
1: De miért nem örülnének, hogy a tolatnál be mondjuk az utcába, és csak annyit lenne hallani, hogy lokko, lokko, lokko, lokko.
0: Lehetne tölteni valamit, hogy a saját tolatáson?
2: Na, a Boci-Boci Tarkára írtak, hogy Egerben van egy tojásáruló csávó kocsival, ott pedig éjjel-nappal a kukori kotkoda tojásból egyébként lesz a csoda.
0: Nem csoda, hogy idő után meg akarod verni. Szóval most ezt egy előadta, tökre benne jön. Van. Tökre benne van, hogy 3 nap után meg akarod ölni, amikor meghalod reggel félkor a kukori kotkodát az ablakod alatt, mert megjött az öreg tojást árulni. Felénk gyümölcsárus torz mikrofonnal kiabál, sárga dinnyét, görög dinnyét, parasztok. A barackok helyett ez kiabálja. Sárga dinnyét, görög dinnyét, parasztok. Én ezt bírom egyébként. Krumpli hagyma, még van Erzsébeten, ezt kiabálják, és hulladék felvásárlás ugyanitt. Akkor te kiszedtelsz a saját cuccoddal, és ő azt megveszi, és elviszi?
2: Gondolom, igen.
0: Aha.
1: Ez mennyire hulladék felvásárlás? Ez mennyire erős hobbi?
0: Hogy hulladék felvásárlás? Igen, kemény. És ugyanitt azért tojás is hagyma, vagy krumpli is eladó. Igen.
1: Szívesen veszek ilyen helyről, én is élelmiszert.
0: Vannak gyümölcsök, amik azonnal elfogynak az asztalról, de cserkó, valahogy kiraksz egy tábla egy cserkót, az egy nap múlva ugyanúgy ott áll, úgyhogy ketten belesznek egy darabot. Valahogy a cserkó...
1: Én nagyon csendben leszegettem a cserkót.
0: Igen, azt látom, csak mondom,
2: ehhez, hogy... Hát ehhez nem merünk hozzányúlni, ebből pitelet.
0: Hát ebből aztán olyan kis pitelet, hogy
2: de én nagyon csemegézném, nagyon nyúlnék, de nézd, itt a mama oda néz, hogy nézzem. Nézd meg, megy a kezem,
0: remélem,
2: megy
0: az, a kezem. Szemen köp egy maggal, tehát így...
1: Nem tudok el, tehát tud széleset köpni magad?
2: Persze. Persze. Olyat na, köpök, gyerünk, zsült kell leköpni.
0: Olyat köpök, megőrülsz. De szeretem, na ez az alja, most érkeztünk meg. Cseresznye, magköpő verseny.
1: De hol tudtok, hol tudsz széleset köpni?
0: Nem tudsz elköpni a papírig. Na tessék, figyeld.
2: Hoé! Ott van!
0: Viccelsz, jó?
1: Azt az eget, Feri! Mi fickó vagy? Hallod? Ez igen.
0: Zsűr homloka a következő.
1: Én is ennek csak attól, hogy ezt megláttam. Aki ilyet tud köpni, az még mire lehet képes? Anélkül,
0: az öreg. Néha minden egyet az öreg. Tessék, zsűr tartja a papírt.
1: Autonikusan biztos, hogy legyeljem.
0: Figyelj, közben kiesik a hatos fogad, vagy az amalgámod, mert engem nem zavar nyugodtan, de ami a szár van, köp ki
1: nyugodtan. De látod, hogy Feri testből mozgult rá.
0: Persze!
2: Hát ennek technikája
1: van. Ez a technika? Nem lehet, csak szájból.
2: És ott a nyom a papíron, látod?
0: De ne csinálj, ne egyetlen, hogy fújd meg levegőt.
1: De a nyelvet teszem a magot, vagy a számba?
0: A szádban van a mag, és fújsz egy jó nagyot.
2: Így egész kiteszed, és
1: tüdőből.
0: Fújsz egy jó nagyot, és úgy.
2: Úgy.
0: Elmondom neked, hogy egyelőre Rose vagy a Titanicból, aki Jack köpni tanít. Tehát egyelőre állj mögé, gyere Jack, állj mögé. Hajolját a korláton.
1: Valaki majd egy Heimlich fogást azért, ha úgy van. Jó?
0: Hátra döntöd a fejed, hogy Jack mutatta Rose-nak, és kiköp.
2: Gyula,
1: elnézést kérek, Gyula.
0: Hát ez mi volt?
2: Nagy
0: nem volt
2: levegő.
0: Ebben. Nem volt ebben
2: rendben. Szűkre kell venni, nagy levegő, mint
0: szűkre veszed a lyukat, és ott lövöd ki rajta. Ott lövöd ki.
1: Olyan beszélgetés, hogy még soha nem engedték a részt, vagyok.
0: Szűkre veszed a lyukat, és ott kiadod. Na tessék.
1: Jó,
0: Zsül. Jó, Zsül. Zsül, tarts ki a fehér papír. Na tessék.
1: Nem, de ez nem az a baj, hogy
0: Rostitanik.
1: Túl sok az ajakmunka benne, nem tudom, hogy, mert te nem is ért hozzá a szádhoz.
0: Nem, figyelj, itt azért, hogy nyomást képzel, és hogy pici szűkre teszed a szádat, és a szűk szádon keresztül, csak kiúzták három fogalmat, nem fog tudni köpni.
1: Hatna a bögrét.
0: Ne, ugye a bal alsó hármasomat kiúzták, úgyhogy egyelőre vannak problémák
1: az alsó. Milyen fából faragtak, hát ne a szádjárja, hanem a...
2: Uh-huh. Na figyelj, lerágja. Uh-huh. Az nagyon fontos, hogy nem hagyasz rajta semmit. Tehát mert az ott megakad, vagy szelel.
1: Az már személyes jó. Támadás, hogyha van rajta még valami.
0: Ez ma mély pont írja valaki, igen, és így szeretjük.
2: És tényleg az.
1: Jó,
2: figyelj.
0: Lázod,
1: nagy lelkülőzés.
2: Ó, ez az! Jó, igen, nagyok vagyok.
1: Ezt láttad? Hallod, majdnem kivert az üveget.
0: Viccesz.
1: Hallod? Figyelj, nem az, hogy eltalálta a papírt, Balázs, olyan éleset köpött, hogy a Laci az üveg máskor összeúzta magát.
0: Ez most a homlokodra megy, elmondom, hogy hanyat tesszük, és lefordulom
1: ez a szépen. Figyelj, hallod, ez embert lehet ölni. Figyelj, ez mi? Ez basszus, de ez
0: figyelj, de a gyerekkorunk erről szólt. Ültél egy cserkófán, és napi 50-et köptél, mentek arra a haverjaid, akkor utána kilőtted a magot, akkor megtanultad úgy kilőni, hogy nagyon élesen menjen. Hát ez volt. Ez tulajdonképpen ez a gyerekkörünk.
1: Én ritkán mondom azt, de le vagyok nyűgözve. Tényleg azt, hogy ez mire lehetek még képesek? Mi vannak még itt, amiről nem tudunk? Ez nagyon durva. Figyelj, rendesen a papír, de majdnem levitte a kezét Zsül meg. Az ennyi múlott az életed, Zsül.
2: Ha homlokot találja, most végig. Igen, Zsülnek.
1: Na jó, figyelj, jó, akkor még annyit kérek, hogy a közepébe. Tehát a közepébe be tudtok-e találni, jó?
2: Persze, hogy be tudunk, a viccesz, bolondozott. Nézd meg! Már fölállt hozzá kihívással.
1: Micsoda!
0: Konkrétan az ő... Hallottad a hangot? Na, gyorsan, gyere, Ferko, gyere. Papír közepét kell eltalálnod.
1: Oda nézd meg, a gúnányakát.
0: Figyelj, tessék, igen.
2: Ó, basszus, lement, de az irány jó volt. Még egyet.
0: Azt nem tudok többet megenni, mert akkor befosok.
2: Lelágjam neked.
0: Nekem ott megy a magot, csak rák meg kell menni. Sokat tanultak a hallgatók.
1: Én csinálom akkor addig a golyókat.
0: Sokat tanultak a hallgatók ma is. Igen, mutasd, nézzük a papírt.
2: Várjál már.
0: Nagyon szeretem. Tényleg a rádiózás mélypontja, imádom. Igen, gyere.
1: Na. Gyere.
2: Basszus!
0: Alámen.
2: De nem alámen.
1: Mutasd meg, hogy hova ment. Mutasd meg.
0: Nyitok egy ilyen vállalkozás szárszom. Mutatom?
1: Látod az üveget.
2: Igen.
0: Egy, beringatom magam.
2: Az elviszi a célt.
0: Hallottad a hangot? Na. Ez egy öreg nénit eltalálsz.
1: Az elem hálá, most fekszenek a föld, és azon gondolkodnak, hogy hogyan fogjuk pénzét tenni.
0: Igen, jó. Oda néz.
2: Még egyet.
0: A rádiózás csúcsán.
2: Amíg nem csináljuk meg a közepét, addig ennek nincs vége.
0: És adunk élőt, erősül. Élőben vagyunk. Fú, de büszke lesz anyám. Nagyon jó. Jó. Na kisfiam, most elérted az igazi mélypontot. Ez most, ez erre.
1: Ezt tette.
0: És tényleg pénzt kaptok ki. De már meg vagyunk. Nagyon jó. Na. Igen? Oké. Gyerünk.
1: Hopp. 1, 2, 3.
2: Oly! A papír, megvan, de a kör még
0: nincs. Zsűl, gyermek jártatlansága rajzolt egy kört a papírba, érted? Céltáblát csinál.
1: Zsűl, nem ma kezdett.
0: Jaj, nagyon szeretem. Laci kinyitotta a száját az üveg másik oldalán. Újra a gimnáziumban vagyok. Elmegy a pitén, gyerekek, csak mondom, hogy abból pite lenne.
1: Ez még megvan, ez még benne van.
2: Ez megéri szerintem.
0: Igen, takarítónő rohadt boldog hallgat itt. Na gyere Feri!
2: Ó, basszul! De nézd meg, ez vonalban van, csak egy méterre fölé.
0: Elmondom neked, hogy fölé köptél, tehát hogy oda fölment egy méterre.
1: Úristen, tényleg látszik, nézzétek.
0: Annyi, hogy vigyázz a fogsóra, Feri.
2: Nehogy az is
0: repüljön, mert ott ebben a korban már egyébként.
2: Az
0: SMS-ek a legjobbak. Magyarország leghallgatottabb reggel műsora. Nincs téma, srácok. Hé, gyerekek, szétköpitek a pitét. Edukációs rovatot hallottunk.
1: Ah, Istenem, nagyon nagy, magas hogy szokták mondani, intelligenciával rendelkező emberek műsor tisztenek. Egy rádiójáték.
2: Hidd el, egyébként ezt megnyitott, csak 5 forintot kérsz egy köpésért. Ott Szárszón.
0: Milliárdos. Apukák, unatkozó apukák, amik a gyerek ugrálóvárazik, addig, tehát cseresznye köpő versenyen elindulsz.
1: De amúgy ennek komoly tétje kell, hogy van amúgy a hallgatók között ilyen legendásan jó cseresznye a köpő? Tehát aki be tudunk ide hívni, hogy akkor egy ilyen brutális, egy ilyen olimpia szintű összeméretkedés legyen.
0: Most hoz ki a szerkesztőség szobájából a hintőport, feküdjetek le, öntöm, írja egy hallgató, öntöm akkor a popsitokra, pacoljon, ez ma legyen egy ilyen, ez ma legyen egy ilyen fél óra, itt mindenki csapágyas írja kis szabó. Gyerekek, így van, abszolút egyébként mindenki csapágyas, de Balázs, vigyázzunk arra a cserkóra, igen.
1: Balázs, anyukád vagyok, inkább igyel.
0: Igen. Nem, a drága jó édesanyukám ilyenkor csak annyit mond, hogy hallgattalak ma is. És akkor én így hallgatok, csendben vagyok. Hát... hát ott lassan 50 éves a fia, már nem nagyon tud mit mondani. Hallgattalak ma is. Hát...
2: Jó, hát ha ez a műsor, hát, ez a műsor.
0: Végén ebéd elém. ennyi szokott lenni a kritika.
2: És a magot kilőni kézzel, tudod?
0: Csoda, hogy nem hallgatnak diplomások.
1: Én ki tudom lőni a magot, csinálom a kezemmel.
2: Ha, mutasd már meg!
1: Ez nincs egy ilyen két ujjat közül?
0: Gyerekek,
1: két ujjat közül? Sőt, amúgy a másik, engem is tanított édesapám ilyen trükkökre, de én a vízben tudok, tudod, ilyen izéket csinálni.
2: Ó, nagyon szeretem, igen, szökőkutat.
1: Szökőkutakat tudok csinálni a kezemmel, meg ilyenek.
0: Mennyi cserkónk van még? Csak mondom, mennyi kell ahhoz, hogy te pitét csináljál?
2: Ez ilyen, tehát, hogy még elég, elég jó.
0: Meg tudod csinálni?
1: Figyelj, a fele úgyis gilisztás, tehát ilyen húsos lesz, és akkor elég.
0: Nehogy kiszedd a gilisztát, az semmi rosszat nem jelent.
1: De majd ezért teszek rá majd porcukrot.
0: Mindig azt mondom, hogy a cserkó csak akkor gilisztás, ha oda nézel. Tehát, hogy...
1: ez nagyon igaz.
0: Ez tényleg így van, tehát, hogy egyszerűen nem szabad megnézni. És akkor egy

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
3: Jön! A nyár egyik legnagyobb durranása.
4: Június 20-án berobban a nyár az Aquaticum strandra.
3: A Summer Open Air Partival.
4: Délutántól lázzene, fürdőzés és igazi nyári hangulat.
3: Este pedig éjszakai csobbanás a Katapult DJ-vel, óriás labdákkal és habpartival.
4: Ez nagyot fog szólni.
3: Jegyek aquaticum.hu.
5: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
6: Otthoni és üzleti internet csomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zenet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
1: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilág.

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Kivezetik a védett üzemanyagárat. Elkezdődött az iskolások számára a vakáció. Ma van a múzeumok éjszakája. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. A kormány csütörtökön jelentette be a döntést arra hivatkozva, hogy a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, és több helyen már a hatóságilag rögzített szint alatt lehet tankolni. A kabinet ugyanakkor azt is jelezte, szükség esetén a jövőben ismét beavatkozhat az üzemanyagpiacon. Ma egyébként folytatódik a csökkenő tendencia a hazai töltőállomásokon, így a debrecenieken is. A benzin nagykereskedelmi ára 7, a gázolajé 10 forinttal kerül kevesebbe. Kevesebb bűncselekmény, fokozott rendőri jelenlét a kritikus pontokon. Ezekről is beszélt Illés Zoltán a Médiacentrum Debrecen Hírpont című műsorában. A hajdúbihari rendőrfőkapitány kiemelte a Petőfi teret, ahol a 24 órás járőrszolgálat mellett új térfigyelő kamerákat is felszerelnek. Illés Zoltán azt is elmondta, hogy üdvözli a döntést a korábbi rendőrök visszaszereléséről, ami segítheti az állomány teljes feltöltését. Utolsó napjukat töltötték az iskolában a diákok pénteken. Véget ért ugyanis a tanév, és elkezdődött a nyári szünet. A debreceni tankerületi központ oktatási intézményeiben több mint 1108-os búcsúzott az általános iskolától. Szeptemberben pedig csak nem 1250 kisdiák lépi át majd először az iskola kapuját.
1: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
2: 5 parkolási zónát alakítottak ki Debrecenben, amelyeket színekkel különböztetnek meg egymástól. A Nagyerdei körút a Debreceni Egyetemtől a körforgalomig, a Pallagi út a körforgalomtól a Vígadó térig, valamint az Ady Endre út a Kötszínháztól a Nagyerdei körút kereszteződéséig. A kék színt kapta. A kék zóna hívókódja 4034.
1: A DV Parking információit hallották.
2: Idén is már kicsiket és nagyokat a múzeumok éjszakája Debrecenben. 10 helyszínen csak nem 100 program várja a látogatókat ma. A kulturális kincsek izgalmas bemutatói és számos zenei élmény mellett idén a gasztronómia áll az éjszakában nyúló rendezvénysorozat középpontjában. Délután is a napsütési lesz a főszerep térségünkben. Csapadék nem várható és magas lesz az UV-sugárzás. A legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: a következő na. helyzet van, hogy itt vannak a jó idők gyerekek.
1: Igen, nagyon.
0: És én szeretnék följelentést tenni munkahelyi zaklatás ügyében.
1: Na, zaklattak? Ebbe akkor már örülnöd kéne.
0: Örülök is tulajdonképpen, de hát mégis ugye ha legalább az ellenállás látszata.
2: De miért én jövök itt?
0: Hát, és te észre se veszed? Te észrevetted. Észrevetted, Juli. Tehát nagyon szépen szeretnélek megkérni téged is, és a kolléganőket is, meg szerintem minden egyes magyar férfi, aki munkahelyen dolgozik, az így van vele, mint én, hogy fölháborodva veszi tudomásul, na. hogy a kis kolléganője megérkezik egy átlátszó felsőben, alatta egy olyan, nem mintha oda néztem volna, alatta egy olyan csipkemell tartóval, amin átlátszik minden, ami van, és így nem lehet dolgozni, Juli. Én följelentelek, ezt munkahelyi zaklatásnak hívják.
1: Öregszem, hogy észre se vettem, egyébként komolyan
0: igen,
1: mondom.
0: Egyébként igen, sajnálom. Én azt hittem egyből mondott, hogy hello, Juli.
1: Nem. Anyám hordott ilyeneket, mikor...
0: Nem áll, ez egy tök szexi cucc van
1: rajta.
0: Kijött
1: elém mindig egy csomószor, mikor hazajöttem 20 évesen a buliból, egy bugyiba volt, meg egy ilyen csipke pizsamába. Egy Halloween, vagy mi ez rajtad most, nem tudom.
0: Akkor azért a mama oda tette Pongyola. Az estéket.
1: Na, hát Pongyola, mi van rajtad?
2: Hát néztem reggel a sötétben, hogy ez megy.
1: Mi a poncsó, vagy mi? És megint sötétből öltözködtél.
0: Na mi van, Zsűr, te is észrevetted? Gyerekek, csak én vagyok ilyen éles látó. Gyulus, gyere!
1: Hagyjad már, anyám korabeli izém. Várja, Terézia korabeli izém. Asszal terítő van rajta.
0: Ne mondd már!
1: Hagyjad már, magára úszta a csipkeabroszt, érted? Meg is sötétbe öltözött.
0: Az a fajta,
1: már.
0: Gyerekek, az a fajta csipkemeltartó, ami ugye a csipkén kívül is alig tartalmaz anyagot. És
1: te hát nem... ilyen az öreg, te ez ilyen öreg stílus a buksz?
0: Mi lenne öreg? A Juli
1: nem úgy értem.
0: A melltartó.
1: Én tudtam, hogy azért már idősödsz, hogy te szereted. Szereted ez ilyen old school?
0: Egyébként igen.
2: Ezt a retro vonalat. Ezt a retro vonalat, érted?
0: Hát én nincs vele bajom.
1: Egy dobos piros szimfóniát itt kidobnám. Rányújtani egy ilyen százas vókcigire, én nagyon élném, de tényleg komolyan mondom.
2: Megnéztem reggel egyébként a sötétben, és azon gondolkodtam, hogy ez még a munkahelyen vállalható kategória-e vagy sem, de akkor ezek szerint nem.
1: Én láttam, hogy van egy nagy folt a hátadon, és rájöttem, ez a hamutartó, ami kiégette.
2: Így,
1: mert ugye tegnap még egy abroszom volt. Vagy tegnap még egy asztalom
2: volt. És mi szkárlet letéptem, és ruhát hordom belőle.
1: Hihetetlen, egyszer már tudsz lámpát kapcsolni az, hogy fölöltözzél, érted? Mindig sötétbe kell öltözni. Na, és szagol meg, dohos?
2: Dohos.
1: Van egy kellemes pinceszag?
0: Egy kis aranyos kötött felső, az is csipkés, ugye a izénél, a végkivágásnál, és alatta Júli azért ezt oda lett éve.
2: Mi legyen? Takarjam el valamivel? Egy egér alá tétte?
0: Nem, kettővel.
1: Komolyan, én próbálok benne bármi szexit találni, basszus, de...
2: Ebben már!
0: Nem áll!
2: Már jó ideje nem látok semmit.
0: Meg vannak csináltatva a cickók, tök jó.
1: Amikor lomtanítás van nálunk ott Diós
2: környe,
1: ezekkel takarják le a mosógépeket.
0: Ez egy nagyon márkás, szép darab, Juli.
1: Nem éles látó vagy, Feri, hanem éhes látó.
0: Élőt,
1: adjunk élőt.
2: Mi olyat tudnátok felvenni, amivel engem zavarba lehetne hozni? Ti.
0: Hát egy ilyen ízét, tudod, ez az ormányos alsó. Van ülnénk itt, azért szerintem meglepne, nem?
2: Vagy forró nacit.
1: Nekünk nehezebb dolgunk van, mint nektek. Szerintem egy nő könnyebben öltözik szexin egy munkáján, mint egy pali. Tehát ebből mi ebből a szempontból nagyobb kihívás elé vagyunk. Abba igaza van a Ferinek, hogy benne egy csinos csaj, érted, jól van fölöltözni. Egy pali nem tud úgy fölöltözni, hogy az a csaj azért nagyon azt mondja, hú, de szexin öltöztél ma föl.
2: De ez gond, vagy ez ciki, vagy egyébként egy bizonyos kor fölött ciki, vagy... Vagy úgy általában ciki?
0: Szerintem
1: egyáltalán nem baj, hogy a felső.
2: Szerintem
1: egyáltalán nincs az a probléma, az ember felsője ugyanannyi idős, mint ő. Tehát, hogy én ezt látom,
2: vagy
1: ez egy...
2: Vagy ezt már megörökölte valaki.
1: Én látom, hogy ez egy család, ez egy öröklődő darab. Tehát, hogy ez való reformkorban a nagyi elkezdte hordani.
0: Mondta reggel Juli, neki vannak olyan tárgyai, amikhez ragaszkodik.
1: Ebbe a hídbe ment át, mikor átadták a Lánchidat, meg a lóversenyt.
2: Kicsit megette már a moly.
1: Aztán ez úgy látom, egy értékes ruhadarabja maradt a családnak. Mindenki rátszáll.
2: Érzelmileg kötődött.
1: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyanyai darab lehet. De hogy ezzel nincsen semmi baj. Minden lány gyermeknek van egy ilyen ők nagymamától örökölt fölsője.
2: Hát ki ugye, úgyhogy...
0: ki ugye aranygyűrűt kap, ki nem tudom, aranyakláncot ki, tud örököl, ki meg a régi melltartó. És akkor felső. Mindannyiótoknak egy méretre kell szabatni a cicit, hogy jó legyen az örökölt melltartó.
2: Hát remélem a lányomnak már nem lesz magától. Ilyen problémái.
1: De ebből a szempontból mennyivel könnyebb a nőknek, nem? Most egy palira, te nem,
2: kérem,
1: nem
2: rátok is jut 50 nő legalább.
1: Most nem, de most várj, nézzük az átlag lepukkant 40-es opaszodó izzadság szó. Férfiakat, mint zsűr. Nézzük az átlag 50-es diszkréten elhízott, kicsit lepukkant izzadság szó embereket. Itt van például Gyula.
2: Neked mik a tapasztalatai?
1: De most komolyan mondom, tehát egy csajnak könnyebb jó nőnek lenni, mert hogy a palik jobban kifejezik, megnézik, flörtölnek, megbámulnak, nem azt mondom, hogy nekünk ebből hiány van, de mikor mi esetünk kicsit talán más, hogy egy átlag férfi nem kap annyi bókot, tehát ebből a szempontból nektek szerintem a nyár az egy szüretelés, nem? Mert 50 pillantás, 3 beszólás, 4 flört, kicsit.
0: Már ez szüretnek minősül nálad.
1: Mert hogy kaptok elismeréseket. Ebből azt mondom, a csajoknak sokkal jobb, vagy könnyebb.
2: Én ezt most még élvezem, most még talán kapok elismerő pillantásokat, akkor szóljatok, amikor már kínos kuncok es lesz a hátamnak.
0: Most.
2: Ez most már ez a pillanat.
1: Ez már az. Most fölveszel valami hasonló felső.
0: Nektek mi a szexi?
2: A fenék. Én szeretem a szűk öltönynadrágot egy férfim, meg a szépen vasalt inget, amin jól kidomborodnak az izmai. Igen, ezt így szeretem.
0: Én is leszek előtted szexi.
1: A szűk nadrág domborodó ing az
0: bajban
1: vagy szűk ing az nem annyira.
2: De neked például, nektek rendszeresen megjegyezzük, hogyha jól vagytok felöltözve. Tehát az ingeid azok például zseniálisak, a balinak.
0: Igen, meg nem hallottuk még.
1: De ez nem úgy szexi, ahogy egy csaj szexi szerintem. Igen. De lehet, hogy férfiként én ezt máshogy látom. Elköszönhet is ugyanolyan szexi, nem tudom, de nem úgy szexi.
2: De egy csomó...
1: Idejön valaki egy kis fehér nadrágba, kicsit látszik, hogy a bugyi nem, ki látod, a érted, és hogy az egész van egy szép melltartó, a jó fős, azért az úgy szexi tud lenni.
0: Szép, érted?
1: Most idén egy pali, egy nagy 45-ös szőrös lábbal, érted, leül oda a teraszba, széteszi a lábát.
2: Kicsit megigazod
1: az acskót, nem? Tehát azért valahogy nektek könnyebb szexinek lenni, vagy nem tudom.
2: Mi nagyokat szoktunk hümmögni Annával is. Amikor például a Szilárd egy jól fel van öltözve.
1: De ez viszont nagyon ritka. Szilárd. Ritka látjuk, hogy jól felöltözve.
2: Egy vas is tud szexi lenni.
1: Persze, ezt nem mondom, hogy nem. Meg nyilván a nőnek ugyanúgy megvan a gyengéje, ránéz egy palira, és látja, hogy nem tudom, ing van rajta, vagy fel van tűrve az ujja az ingnek, és akkor kilóg a szőrös kaj, és azt mondja, neki a szexi, hogy mit tudom én valaki. De rajtatok, vagy a csajokon, vagy a nőkön több minden van,
2: a
1: szerintem.
2: A hálós pólód, az például kifejezetten.
1: A hálós, ja, kiszakadt?
2: Nem, a hálós, tudod.
1: Ami ilyen ki van szakadva. Ja, hálós pólom, tudom, nyáron szoktam benne néha lenni, tudom, igen.
2: De belőle diszkréten kifittyen a melbimból.
1: Ja, hát az ki néz belőle, igen. Szóval, ja, nektek ez könnyebb.
3: Hát igen, tehát hogyan nálunk azért vannak ugye olyan dolgok rajtunk, amit azonnal egy férfi szem ugye észrevesz. Tehát,
1: hát több, egyre kevesebb, de van.
3: Na,
0: Nem is beszéltünk a cicikről, itt a kivillanó melltartó és az átsejlő.
3: Hát és a benne lévő cicik, ugye, hát azért az egy... Na,
1: de most ez, ami a Julin van, most tök komolyan kérdezem, most ezt komolyan mondod?
0: Ez egy gyönyörű darab, még egyszer hangsúlyozom.
2: Te ennyire ki vagy?
0: Még egyszer hangsúlyozom, hogy ez egy gyönyörű, míves darab.
1: Bírod az ilyet?
3: És egyébként nagyon szép a főső, ami a melltartó van fölvéve, mert olyan, mint hogy ugyanaz a csipke lenne.
0: Érted? De csipkével
3: bizony.
0: Nagyon adja.
3: Ilyen sejtelmes.
0: Nagyon igen, szép.
2: Tudtam én, hogy ebből téma lesz.
1: Én azt hittem csak egy... Azt hittem csak valamit benézed.
0: Azért, mert valamint csipke van, attól az még nem ódivatú feltétlenül.
1: Nekem a csipke az kicsit...
0: Neked mi
1: a nagymamám, aki az átmenünk a Keleti Kára utcába, kirakott ilyen egy doboz kekszet. Nyikorgott a parketta,
2: kicsit szottüdülő szag volt.
1: Kintottam ruhásszekrét, volt benne két zöld amúszappar, az úgy megcsapott, és ott úgy ott össze voltak hajtogatva a csipkés terítők, meg a csipkés felsők, meg a csipkés abrosz, meg minden. De hát ez valószínűleg nekem ez így gyerekkoromban beivódott a nagyim által. Tehát ugye ez nekem inkább ez.
2: De lehet, hogy ez neked pont egy ilyen trigger, tudod. De a csipke fehér nem is az se. A se.
1: Hát De a csipkés fehér nemű, az szerintem...
0: Hát ez az!
1: Az tud szexi lenni. De ez a fős...
0: De neked most a Júli válaszban?
1: Olyan mondom, Júli, de ez a fős... Tehát, hogyha összehasonlítjuk a dolgot, akkor ti jobban tudtok szexik lenni szerintem, mint mi. Meg több mindent tudtok sejtetni, megmutatni.
3: Igen.
1: Ebből a szempontból ez szerintem könnyebb. Szerintem egy nőnek egy nyár az tök nagy egotrip is lehet, hogy megdicsérik, jól nőnek érzi magát, észreveszik, nem?
3: De.
1: Bókolnak neki, randizni hívják, föl akarják szedni, hát ez tök jó.
2: Vonulok.
1: Nincs, aki ezt nem élvezi szerintem.
2: Vonulok, és már nem történik semmi.
1: Igen, vonulok. És már nem történik semmi, már azt érzed? Kezdtél elérkezni a láthatatlan?
2: Kezdek láthatatlanná válni.
1: Ne, hogy is.
2: Combfix?
1: Hogy combfix, az melyik? Oh,
2: amikor rajtad van.
1: Szerintem az is jól tud kinézni. Szerintem egy combfix is.
3: Te nem szereted a harisnyát egyszer erről.
2: Igen, combfixet nem szereted nőni.
1: A combfix szerintem az jól tud kinézni. Az, amelyik így össze van kötve a bugyival, nem?
2: Ilyen... Hát vagy nincs összekötve.
0: Vagy nincs összekötve, a lényeg, hogy combnál van egy
1: szerintem az adja. Na mindegy, jó, de... Jó megfigyelő vagy, Ferenc.
0: Én a zaklatásról akartam beszélni, aztán
3: akkor
0: már...
3: Nyilván.
1: De ők meg úgy érnek, hogy mi zaklatjuk őket, mert hogy állandóan megvannak, bár most nem a Juli, de hogy mi zaklatjuk őket, nem?
2: Én nem veszem zaklatásnak.
1: Nem?
2: Neked vettem föl.
3: Különben is inaktív karakterek vagytok.
2: De egyébként ti engem jelenthetnétek?
1: Szerintem ez még nem az a kategória.
0: Hát, de hogy nem.
2: És ha leveszem?
0: Akkor igen. Már...
1: Ja, hogy a zaklatásnak számít, ha te úgy öltözöl. Szerintem Amerikában simán egyébként.
0: Papsi szólhat erre, hogy kedves vezérigazgató úr, jöjjön már, nézze meg ezt a...
2: Nem, tartom a dress kódot.
1: Tartott a PC, hogy szerintem jelezheted. Abszolút.
0: És akkor fölöltöztetik a jövőt?
1: Rászólnak, hogy ne öltözzön kihívóan. Igen, full beteg a dolog.
4: Na, ennyi volt.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a Deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
1: Hoppá! Szerintem ez piros lap.
2: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
3: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő gól jackpotból is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
4: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Na, mi lesz a mai program?
7: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
6: Vagyis
7: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
6: És ha rock'n'roll, akkor...
7: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
10: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
12: Több helyre vágysz, de nem mondanál le a kedvező árakról? MGZS benzinmodellek júniusban már 7.199.000 forinttól, készletről, 7 év vagy 150.000 kilométer gyári garanciával. Próbáld ki az MG modelleket és gyűjtsd be a kedvezményeket. MG Tóth Autó. Jobban jársz. A részletekről kérjük érdeklődj márka kereskedésünkben. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.
0: Reklámot hallottak.
10: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
13: Kivezetik a védett üzemanyagárat. Változhat a közmeghallgatások rendje. Ma ismét felbőnek a salakmotorok. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. A kormány csütörtökön jelentette be a döntést arra hivatkozva, hogy a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, és több helyen már a hatóságilag rögzített szint alatt lehet tankolni. A kabinet ugyanakkor azt is jelezte, szükség esetén a jövőben ismét beavatkozhat az üzemanyagpiacon. Ma egyébként folytatódik a csökkenő tendencia a hazai töltőállomásokon, így a debrecenieken is. A benzin nagykereskedelmi ára 7, a gázolajé 10 forinttal kerül kevesebbe. Változtathat a közmeghallgatások és a lakossági hozzászólások rendjén a debreceni közgyűlés jövő héten. Pap László polgármester arról nyújtott be előterjesztést, hogy a közmeghallgatásokat ne a rendes ülésen tartsák majd meg, hanem lehetőleg a közgyűlés napján, délután 5 órától, hogy minél többen élhessenek a hozzászólás lehetőségével. mivel a Városháza nagy tanácsterme korlátozott befogadó képességű, ezért a közmeghallgatásoknak más helyszínt is választhatnak. Az év egyik legizgalmasabb versenye jön. A Perényi Pál stadion ad otthont a salakmotoros U19-es Európa-bajnoki elődöntőnek ma délután 4-kor. Az EB döntőbe jutást jelentő első 8 helyezésért 10 ország 16 versenyzője küzd meg egymással. Köztük a debreceni Lovasz Zoltán is rajthoz áll. Délután is a napsütési lesz a főszerep térségünkben. Csapadék nem várható és magas lesz az UV-sugárzás. A legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most!
0: Rádió 1!

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, csak igazi ma is láger megy, és jön most egy nagyobb visszaszámlálás. A 45. helyen játszottam Ray Daltontól a Do It Again-t, 44. Lady Gaga és Bruno Mars párosa Die With A Smile. Fastboy, Forget You, 46.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

azonban szándékosan közel áll egy sokkal kevésbé kedves angol kifejezéshez. Szándékos a szójáték, de Camride azt is mondta, hogy a dal a saját értékünk felismeréséről szól. Ha valaki nem becsül meg bennünket, akkor nem nekünk kell megváltoznunk, hanem ideje tovább lépni. Hug yourself!

Itt a Rádió Egyen. Ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. 31. helyen szólt Kygo-tól, a OneRepublic-tól a Chasing Paradise, amit a 30. helyen Teddy Swims pop balladája követ. Lose Control. Rehab-től és Inától a Rock My Body ezután érkezett a 29. helyen. Folytatom Jennifer Lopez-zel és David Guettával, Save Me Tonight. Hát kérem szépen, ez az első hivatalos közös dala a Jennifer Lopez-David Guetta párosnak, pedig a rajongók már több mint egy évtizede várnak rá. Egy évtizede, igen, mert hogy nagyon sokszor stúdióztak korábban, posztolták az Instán, de valamiért akkoriban nem jöttek ki a dalok. Úgyhogy a dance pop világ két ikonja csak 2026-ban jutott el odáig, hogy végre kiadjon egy közös lemezt, de ez most

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. A Top 50 26. helyén Teddy Swims-től a The Door nyitja az újabb órát mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
3: Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis?
6: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor?
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
8: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
1: Reklámot hallottak.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Június 20-án Múzeumok éjszakája a Modemben. Délután 4-től éjfélig exkluzív tárlatvezetések Balsai Mónival, Elek Ferenccel és Simon Mártonnal. Családi programok, műtárgyak túr, Slam Poetry Est és a Made in Debrecen fellépői várnak. Kezdj velünk és maradj, amíg tart az éjszaka. Múzeumok éjszakája a Modemben. Részletek és jegyek modemart.hu.
12: Itt a kánikula is, nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe. Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
13: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
1: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
14: Kivezetik a védett üzemanyagárat. Indul a Nébik nyári szezonális ellenőrzése. Balszésőt igazolta a Deac férfi kézi csapata. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. A kormány csütörtökön jelentette be a döntést arra hivatkozva, hogy a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, és több helyen már a hatóságilag rögzített szint alatt lehet tankolni. A kabinet ugyanakkor azt is jelezte, szükség esetén a jövőben ismét beavatkozhat az üzemanyagpiacon. Ma egyébként folytatódik a csökkenő tendencia a hazai töltőállomásokon, így a debrecenieken is. A benzin nagykereskedelmi ára 7, a gázolajé 10 forinttal kerül kevesebbe. Hétfőn indul a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nyári szezonális ellenőrzése. Az augusztus 20-áig tartó időszakban a szakemberek többek között a grillezésre szánt húskészítményeket és a jégkrémet, fagylaltot előállító üzemeket, valamint a jégüzemeket ellenőrzik. Emellett kiemelt figyelmet kapnak a szezonális zöldség- és gyümölcstermelők, elsősorban a termelői piacokon és az útmenti árusítóhelyeken. A hatóság ezen kívül a nyári táborok étkeztetését is vizsgálja. Balszélsővel erősített a Deac férfi kézilabda csapata. Szepesi Zsombor az élvonalban szereplő Nekától érkezett a Debreceni Egyetem együtteséhez. A 22 éves balszélső Mezőkövesden kezdte a karrierjét, de a Szeged és a Ferencváros játékosa is volt. Délután is a napsütési lesz a főszerep térségünkben. Csapadék nem várható és magas lesz az UV-sugárzás. A legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Top 50, a 20.
1: Where is my husband? Ray a folytatásban. A megjelent albumán van minden. R&B, soul, pop, de emelkedő szín.

ez a zene is ilyen. Viszont Angliában most a rádióban nagyot megy a szimfonikus hangszerekkel, nagy énekkel operáló Nigel Lane, imádják a Szigetországban. Aztán, hogy Európa ezen pontjain is igazi ma is láger lesz belőle, az majd kiderül. Mi ezt szeretjük most nagyon, Rachel. Where is my husband? A 20.

0: előtte Kashmir és a Wild Ride a 18. helyen. Most jön a Stay a Little Longer Joel Corey-val, aki a turnézás, a fesztivál időszak közben is rendszeresen jár edzőterembe, és az ő programjait mindig úgy szervezik meg, hogy legyen erre ideje. Ilyenkor is dolgozik, edzés közben is. Olyan zenéket szeret hallani, amin éppen dolgozik, mert hogy teljesen új ötletek jönnek akkor, mint a stúdióban. Szerinte, hogyha más környezetben hallgatja a készülő dalokat, akkor hallja ténylegesen, és sokszor akkor jön a jó ötlet, hogy mit kellene megváltoztatni, vagy min kellene finom hangolni. A másik helyszín, ahol a készülő dalokat hallgatja, az autójában, vezetés közben, lehúzott ablakkal, óriási hangerőn. Na pont így fogják most sokan meghallgatni, hölgyeim és uraim, a Rádió egy Top 50-ben a 17. helyen. Joel Corey, Galantis, Stay a Little Longer.
1: Hi, I'm Joel Corey, and you're listening to Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4.

0: illetőt telefonálj 10-ként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Hát szegényt korábban nagyon sokszor utasították vissza a zeneiparban a külseje miatt. Nem csoda, hogy ráment erre mentálisan. Mégis világsztár lett, a sérelmei pedig gyakran visszatérő téma.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
4: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Bolár.

Balázsékkal a Bahar Kompján. Tömj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis
4: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: A Durgó és a Viszk is bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durgó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek durgo.hu/üzletrablás.
7: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
8: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
10: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Új MGZS Hybrid Plus készletről júniusban már 8.399.000 forinttól. Modern full hybrid technológia, 5 literes VLTP átlagfogyasztás és 7 év vagy 150.000 kilométer gyári garancia. Ideális választás a család minden útjára. MG Tóth Autó. Jobban jársz. A részletekről kérjük, érdeklődj márka kereskedésünkben. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.
12: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
13: Hű, stabil optikai net féláron.
14: Bizony, ennek a felesem tréfa.
15: Otthoni és üzleti

0: számon.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Kivezetik a védett üzemanyagárat. Megérkezett az igazi kánikula. Kapust igazolt a DVSC labdarúgó csapata. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. A kormány csütörtökön jelentette be a döntést arra hivatkozva, hogy a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, és több helyen már a hatóságilag rögzített szint alatt lehet tankolni. A kabinet ugyanakkor azt is jelezte, szükség esetén a jövőben ismét beavatkozhat az üzemanyagpiacon. Ma egyébként folytatódik a csökkenő tendencia a hazai töltőállomásokon, így a debrecenieken is. A benzin nagykereskedelmi ára 7, a gázolajé 10 forinttal kerül kevesebbe. Megérkezett az év első komoly hőhulláma. Keddig másodfokú hőségriasztás lesz érvényben az ország teljes területén. A rekkenő hőségben sokan a vízpartok és a strandfürdők felé veszik az irányt. Az Aquaticum Debrecen Strand színes program kínálattal várja a felfrissülni vágyókat a hétvégén. Idén is már kicsiket és nagyokat a múzeumok éjszakája Debrecenben. 10 helyszínen csaknem 100 program várja a látogatókat ma. A kulturális kincsek izgalmas bemutatói és számos zenei élmény mellett idén a gasztronómia áll az éjszakába nyúló rendezvénysorozat középpontjában. Kapust igazolta a DVSC labdarúgó csapata. Plamen Andrejevet 3 évre szerződtette a debreceni klub. A 21 éves bolgár hálóőr a holland Feyenoordtól érkezett a Lokihoz. Délután is a napsütési lesz a főszerep térségünkben. Csapadék nem várható és magas lesz az UV-sugárzás. A legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
0: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, mix

Hát nagyon kellemes hétvégét, szombat délutánt kívánok önöknek. A Rádió Egyen, ez már a Daily Mix, a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében. Nyakig csücsülünk a nyárban, ez mindenképpen jó hír, és remélem az is, hogy egészen kettőig együtt vagyunk. A mikrofonnál, a DJ pultban, a lemezjátszóknál, aki az első órában mixeli önöknek a legnagyobb kedvenceket, az Keserű Tomi. Egy órától pedig indítom, ahogyan már megszokhatták, Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei óráját. Közben jönnek azért infók, például a tömeg közlekedőknek, vagy éppen az utakról is várom a híreket. Használják az SMS Viber számunkat bátran, 0620 95 95 395. Nagyon szépen köszönöm, és akkor csapjunk is bele a dolgok közepébe, már is megpörgetjük a hangulatot, jön Hypeton és az Out My Head itt a Rádió Egyen.

A Rádió Egyen a Daily Mix a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében, ez meg a tömegközlekedőknek egy jó hír. Befejezték az útépítési munkákat a Füredi út irányában található vízmű elnevezésű autóbusz megállóhely környezetében, ezért péntektől üzemkezdettől a 21-33-33-E, 71-71-A, 71-H jelzésű autóbuszok és a 971-es és 973-as éjszakai járatok újra a megállóhely érintésével közlekednek. Köszönöm szépen a figyelmüket, baleset és büntetésmentes jó utat kívánok mindenkinek, egy újabb igazi mai slágerrel a Rádió Egyen a Daily Mixben, jön Fast Boy, ez a Good Life.

Rádió Egyen a Daily Mixben az állatbarátoknak is hozok egy hírt, ugyanis ingyenes ivartalanítási akcióra várják a hajdubihari kutya tulajdonosokat. Támogatott ivartalanítási akciót hirdetett a Bodolai Ferenc Adda Mancsod Alapítvány. Hajdúhatházról, Derecskéről, Sárándról, Konyáról és Tépéről várják a gazdák jelentkezését, akiknek szukakutyájuk van, és szeretnék ivartalanítani, de nem engedhetik meg maguknak a költséget. Feltétel nincs, jelentkezni a 0630-126-94-95-ös számon lehet 9 és 15 óra között. Köszönöm szépen a figyelmüket, hát gondoljanak a négylábú kis kedvencekre. Az ő érdekükben történik mindez természetesen. Nálunk pedig itt a Rádió Egyen a Daily Mixben önöknek szólnak az igazi mai slágerek, itt van Szigala.

A Rádió Egyen a Daily Mixben a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében jönnek az ünnepeltek szombaton június 20-án. Itt vannak a Rafael nevűek, ez egy héber eredetű bibliai név, a jelentése Isten meggyógyít. Aztán meg lehet köszönteni a Margitokat, a Koppány nevűeket, a Florenciákat, a Florentinákat és a Benginákat, és természetesen a szülinaposokat, úgyhogy Isten éltesse önöket. Én is készültem, jelentem egy újabb igazi mai slágerrel, de ne aggódjanak, nem én fogok énekelni, ezt inkább rábízom a profikra. Jön Loi, és a Get Lucky a Rádió Egyen.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Június 20-a, 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalót hallják. Szép napot kívánok önöknek, Makranci László vagyok. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. A kormány csütörtökön jelentette be a döntést arra hivatkozva, hogy a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, és több helyen már a hatóságilag rögzített szint alatt lehet tankolni. Magyar Éva kormány szóvivőt hallják.
2: Ez a döntés nem azt jelenti, hogy a kormány teljesen kivonul az üzemanyagpiac figyeléséből, éppen ellenkezőleg kialakítja a kormány azt a rendszert, amelyikben a jövőben gyorsan lehet majd reagálni a változásokra. Ha a piaci helyzet ismét indokolja, akkor az energetikáért felelős miniszter rendeletben újra megállapíthat hatósági üzemanyagárat, vagy más kapcsolódó szabályokat.
1: Közben ma tovább csökkentek az üzemanyagárak Debrecenben is. A benzin nagykereskedelmi ára 7, a gázolaj 10 forinttal kerül kevesebbe. Jövő héten dönt a debreceni közgyűlés a felosztatásról szóló javaslatról. Ezt korábban az összefogás a Civisvárosért képviselői az országgyűlési választások eredményére hivatkozva indítványozták. Pap László polgármester ígéretet tett arra, hogy a javaslatot a szervezeti és működési szabályzat alapján a testület előterjeszti. Hozzátette, ahogyan ők is tiszteletben tartják az országgyűlési választások eredményét, mások is tartsák tiszteletben a 2022-es önkormányzati választások végeredményét, mely szerint az ott megszerzett mandátumok 2029-ig érvényesek. Ismét napirenden lesz a közgyűlésen Debrecen szolidaritási hozzájárulása. Mint ismert, a városnak idén 12 milliárd forint fizetési kötelezettsége van. Ezt 4 részletben kellene teljesíteni, és eddig 2-t kellett, így 6 milliárd forint lett átutalva. Viszont az összefogás a Civisvárosért önkormányzati képviselője Pák Károly előterjesztést nyújtott be a szolidaritási hozzájárulás fenntartásának elutasításáról. Ezt jövő csütörtökön tárgyalja a testület. Kevesebb bűncselekmény, fokozott rendőri jelenlét a kritikus pontokon. Ezekről is beszélt Illés Zoltán a Médiacentrum Debrecen Hírpont című műsorában. A hajdubjari rendőrfőkapitány kiemelte a Petőfi teret, ahol a 24 órás járőrszolgálat mellett új térfigyelő kamerákat is felszerelnek. Illés Zoltán azt is elmondta, hogy üdvözli a döntést a korábbi rendőrök visszaszereléséről, ami segítheti az állomány teljes feltöltését.
3: Jelen állás szerint nagyon sok érdeklődőnk van az állomány köréből, olyan kollégáink, akiket korábban együtt dolgoztunk, és élethelyzetek miatt valamilyen oknál fogva a megélhetés miatt máshol kellett keresni a kenyerüket, viszont most ezen a fórumon is mondom, hogy várunk minden olyan kollégát, akikkel korábban szívesen dolgoztunk.
1: A teljes adást megnézhetik a Médiacentrum Debrecen YouTube oldalán és a De Híren. Utolsó napjukat töltötték az iskolában a diákok pénteken. Véget ért ugyanis a tanév, és elkezdődött a nyári szünet. A debreceni tankerületi központ oktatási intézményeiben több mint 1108-os búcsúzott az általános iskolától. Az utolsó tanítási nap már a vakáció jegyében telt a Lóránffy Zsuzsanna általános iskolában is, de akik javítani szerettek volna eredményeiken, még megtehették. Erről Cifra Ildikó igazgató beszélt.
4: Még az utolsó projektmunkákat értékelik a kollégák, még a hiányzó jegyeket még most pótoljuk. Már hetek óta egyeztetnek az osztályfőnökök a szaktanárokkal a magatartás szorgalomjegyekről, szóval készülünk az osztályozó értekezletre. Előtte való napokban már zajlottak az osztályozó vizsgák a külföldön lévő tanulóink számára, illetve az egyéni tanrendeseink számára.
1: Debrecenben a középiskolákba 6, illetve 4 év folyamos képzésre mintegy 1000 tanuló nyert felvételt. Szeptembertől pedig 1250 kisiskolás kezdheti meg iskolás éveit a tankerületben. Megérkezett az év első komoly hőhulláma. Keddig másodfokú hősegriasztás lesz érvényben az ország teljes területén. A rekkenő hőségben sokan a vízpartok és a strandfürdők felé veszik az irányt. Az Aquaticum Debrecen Strand színes program kínálattal várja a felfrissülni vágyókat a hétvégén. Az idei strandszezon ráadásul különleges, hiszen a debreceni fürdőkultúra 200. évfordulóját ünnepli. Ez alkalommal pedig különleges akcióval készülnek. Kovács Dániel marketing igazgatót hallják.
5: A 200. évforduló égisze alatt kiadtunk egy Grand Spa 1826 nevezetű bérletet, ami kifejezetten egyedi abból a szempontból nézve, hogy minden fürdőegységünk elérhető vele, így a vendégeink egy betekintést tudnak nyerni mindabba, amit mi kínálunk.
1: A szakemberek viszont felhívják a figyelmet a hőség veszélyeire. A következő napokban ugyanis 35 fok körüli csúcshőmérsékletre lehet számítani. Hétfőn indul a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nyári szezonális ellenőrzése. Az augusztus 20-áig tartó időszakban a szakemberek többek között a grillezésre szánt húskészítményeket és a jégkrémet, fagylaltot előállító üzemeket, valamint a jégüzemeket ellenőrzik. Emellett kiemelt figyelmet kapnak a szezonális zöldség- és gyümölcstermelők, elsősorban a termelői piacokon és az útmenti árusítóhelyeken. A hatóság ezen kívül a nyári táborok étkeztetését is vizsgálja. Idén is már kicsiket és nagyokat a múzeumok éjszakája Debrecenben. 10 helyszínen csak nem 100 program várja a látogatókat ma. A kulturális kincsek izgalmas bemutatói és számos zenei élmény mellett idén a gasztronómia áll az éjszakába nyúló rendezvénysorozat középpontjában. A programokról részletesebben a muzei.hu-n és a DeHíren olvashatnak. Kapust igazolta a DVSC labdarúgó csapata. Plamen Andrejevet 3 évre szerződtette a debreceni klub. A 21 éves bolgár hálóőr a holland Feyenoordtól érkezett a Lokihoz. Andrejev a Levski Szófiánál nevelkedett, és 19 éves korában igazolt Hollandiába. Ezen kívül pedig Spanyolországban és Lengyelországban is szerepelt kölcsönben. Az év egyik legizgalmasabb versenye jön. A Perényi Pál stadion ad otthont a salakmotoros U19-es Európa-bajnoki elődöntőnek ma. Az EB döntőbe jutást jelentő első 8 helyezésért 10 ország 16 versenyzője küzd meg egymással. Köztük a debreceni Lovasz Zoltán is rajt hozzáll. Barát Norbertet, a Speedwolf sportszervező ügyvezetőjét hallják.
6: Bravó számba ment, hogy bevelekedte magát az U19-es EB döntőbe 16 évesen, és nem is titok, hogy azért hoztuk most ide Debrecenbe, vagy igényeltük ezt az U19-es EB elődöntőt, hogy most innen hazai pályáról sikerüljön ezt a bravút megismételnie.
1: Az EB elődöntő ma délután 4-kor kezdődik.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Helyben vagyunk, az FM 95 rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: Szombaton a Rádió 1-en a Daily Mixnek itt a vége, jönnek a program lehetőségek, utána pedig startol, természetesen Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. Kezdésként érkezik majd a Hertz és a Purple Disco Machine közös dala, ez lesz a Wonderful Life itt nálunk a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
4: Hű, stabil optikai net féláron.
5: Bizony, ennek a felesem tréfa.

0: Reklámot hallottak.
1: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja. Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Ezekben a napokban zajlik az országos színházi találkozó a Csokonai Nemzeti Színházban. Egészen vasárnapig a darabok mellett szakmai beszélgetések, közönségtalálkozók és kulturális programok várják az érdeklődőket. A teljes program elérhető a csokonaiszínház.hu honlapon. Idén is vár kicsiket és nagyokat a Múzeumok Éjszakája Debrecenben. 10 helyszínen csak nem 100 program várja a látogatókat ma. A kulturális kincsek izgalmas bemutatói és számos zenei élmény mellett idén a gasztronómia áll az éjszakában nyúló rendezvénysorozat középpontjában. A programokról részletesebben a muzei.hu-n és a De Híren olvashatnak. Az év egyik legizgalmasabb versenye jön. A Perényi Pál stadion ad otthont a salakmotoros U19-es Európa-bajnoki elődöntőnek ma délután 4-kor. Az EB döntőbe jutást jelentő első 8 helyezésért 10 ország 16 versenyzője küzd meg egymással. Köztük a debreceni Lovasz Zoltán is rajthoz áll. A nyári szünet kezdetén különleges programmal készül a Debex Park Debrecenben. Ma rendezik ugyanis a Debex Night-ot, amelynek ideje alatt a park meghosszabbított nyitvatartással várja a látogatókat. A zenei szolgáltatás este 7 és 10 óra között zajlik, a parkot pedig éjfélig használhatják a látogatók. Állatbarát jógázásra várja Kassa Mónika jógaoktató és Donkó Zsófia hárfaművész a mozdulni vágyókat vasárnap 18 órától a Nagy Erdőben, a víztorony és a stadion közötti füves területen. A résztvevők anyagi hozzájárulással segíthetnek, de vihetnek tápot, jutalomfalatot, játékot vagy egyéb állatok számára hasznos adományt is. A befolyt adományokat a Bodolai Ferenc Adda Mancsod alapítvány részére ajánlják fel a szervezők.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy további. Nagyon szuper hétvégét, szombat délutánt kívánok önöknek június 20-án. Ez már Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. Kettőig itt vagyok, a mikrofonnál a stúdióban Keserű Tomi, és várom önöket nagyon sok szeretettel, jó zenékkel, továbbra is infókkal, és hát én is várom a híreket például az utakról. Ha levadásznak egy trafipaxot, akkor azonnal üzenjenek, pötyögjenek, használják az SMS Viber számunkat 0620 95 95 395. Én pedig adom az aláfestést, már is jön Martin Garrix és az újdonság, ez már a Butterflies itt nálunk a Rádió 1-en.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát ahogyan korábban is mondtam, már benne vagyunk a nyárban, de sajnos van ennek egy árnyoldala is, a szúnyogokra gondolok jelen pillanatban. Viszont itt a jó hír, környezetbarát biológiai szúnyoglárvagyérítés kezdődött Debrecenben. A kezelés során a nyílt vízfelszínre permetezik a készítményt. A szer kizárólag a csípős szúnyogok lárváira hat, ezért a lakosság részéről nincs szükség óvintézkedésre. A biológiai gyérítő egy olyan baktériumot tartalmaz, amely spóráit elfogyasztva a lárvák elpusztulnak. A módszer előnye a nagyfokú szelektivitás, ezért sem a többi vízi élőlényre, sem a szárazföldi rovarokra nincs hatással. Szakemberek a város több pontján folyamatosan figyelik a szúnyoglárvák mennyiségét, és ha kell, alkalmazzák a lokális gyérítést. A Civakva program eredményeként nőtt a vizes élőhelyek száma a városban. A zöld kódex előírásait követve a szúnyogártalom megelőzésénél is fontos szempont a hatékonyság és a környezetbarát szerek használata. Köszönöm szépen a figyelmüket, le a szúnyogokkal és fel az igazi mai slágerekkel. Már is Alex Warren érkezik itt a Rádió 1-en, ez az Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, még egy info a közlekedőknek. A Vámospércsi út irányába található Komáromi Csipkés György tér megállóhely környezetében útépítési munkákat végeznek, ezért egészen július 31-én pénteken üzemzárásig az érintett megállóhelyet lezárják. A Zégner tér felé közlekedő 11-es autóbusz a 100 méterrel előrébb található helyközi autóbusz megállóhelyen áll meg. A Veres Péter utca, Haláp, Kéknyelő utca, Kinizsi nyomda, Borzán Gáspár utca, Vámospércsi út felé közlekedő 25-37-37A, 41-41Y, 45 és a 125-ös autóbuszok, pedig a 200 méterrel hátrébb a Faraktár utcán kialakított ideiglenes megállóhelyen végeznek utascserét. Erről ne feledkezzenek meg. Jó utat kívánok a tömegközlekedőknek is, természetesen a Rádió 1-en Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órájában Taylor Swift segítségével. Ez már a The Fate of Ophelia.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Lejárt a műszakom, hölgyeim és uraim, úgyhogy búcsúzom. Keserű Tomi voltam, vagyok és leszek, de holnap vasárnap délben ismét érkezem itt a Rádió 1-en a Daily Mixben, úgyhogy várom önöket nagyon sok szeretettel. Addig is nagyon szuper hétvégét kívánok, maradjanak velem, velünk. A Rádió 1-en már is érkezik Ray Dalton. Ez a búcsúdalom, jön a Do It Again. Hello mindenkinek!

0: Szentendrében vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis
3: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
0: A Sopron Fest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Beethoven-Hoffi, Harrison Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolni való uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann. Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Ó, már megint koszos az autóm.
8: Nyugi, töltsd le a MyGreenLine applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
6: Csodálatos! Hogy volt?
7: MyGreenLine. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
0: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
9: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
0: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
9: Reklámkukac mcdb.hu.
10: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu.
6: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
11: Kivezetik a védett üzemanyagárat. Pontos vasútvonalon kezdődnek pályakarbantartási munkák. Marad a kánikula délután. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. A kormány csütörtökön jelentette be a döntést arra hivatkozva, hogy a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, és több helyen már a hatóságilag rögzített szint alatt lehet tankolni. A kabinet ugyanakkor azt is jelezte, szükség esetén a jövőben ismét beavatkozhat az üzemanyag piacon. Pályakarbantartási munkák kezdődnek ma a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonalon. Ez a vonal nem csak a budapesti elővárosi közlekedés egyik gerince, hanem a debreceni, nyíregyházi és szegedi távolsági forgalom, valamint a nemzetközi és tehervonati közlekedés szempontjából is kiemelt jelentőségű. Számolt be Vitézy Dávid miniszter. A MÁV csoport közölte, hogy a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonalon több szakaszon módosításokra kell készülni több hónapon át.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
11: Az új parkolási rendszer bevezetésével egy időben változott az elektromos autók díjmentes parkolásának szabálya. A tisztán elektromos gépjárművek várakozása csak a zöld zónában maradt díjmentes a debreceni lakcímmel rendelkező magánszemélyek részére. A díjmentesség regisztráció köteles. További részletek a DV Parking honlapján.
0: A DV Parking információit hallották.
11: A nap hátra levő részében marad a napos idő térségünkben. Néhány gomoly felhő megjelenhet az égen, de eső nem lesz. A legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: És most

0: I want.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ellen élni fog? Hát nem biztos, hogy sokan tudnák, ha azt mondanám, hogy Dr. Papasov. Jó, persze nem ezzel a névvel. Sam Feldről kevesen tudják, hogy volt egy olyan korszaka, amikor Dr. Papasov néven DJ-zett, Ivo Papasov, bolgár klarinét művész előtt.

0: igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: Hello, Atti Sándor vagyok, csak csináld, Attila, csináld. Így nyomjad, így, hogy vagy, nagyon jó vagy.

0: Rádió egyen, csak igazi mai sláger megy, nem limlom zenék, semmi olyan, amit ne szeretnének a hallgatók. Már az első dal megadja majd az alaphangulatot. Ray Dalton következik mindjárt, és a Blood Running.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sisi, My Alex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái.

0: műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis?
4: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: A Sopron Fest színpadán Azaria, Pagosi Brothers Company, Betonhoffi, Harszon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
6: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
7: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
8: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműk és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
9: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
10: A Durkó és a Vízkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek dorko.hu/üzletrablás.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Kiemelt kedvezmények, azonnal elérhető készlet, és júniusban akár 3 millió forint MG kedvezmény. Városi autót vagy családi SUV-t keresel? MG modellek már 5.999.000 forinttól, 7 év vagy 150.000 kilométer gyári garanciával. MG Tóth Autó. Jobban jársz. A részletekről kérjük, érdeklődj márka kereskedésünkben. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.
12: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
1: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
13: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
1: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
13: reklamkukac@mcdb.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
14: Kivezetik a védett üzemanyagárat. Az alpolgármesteri illetményeket tárgyalja a közgyűlés. Ma ismét felbőgnek a salakmotorok. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. A kormány csütörtökön jelentette be a döntést arra hivatkozva, hogy a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, és több helyen már a hatóságilag rögzített szint alatt lehet tankolni. A kabinet ugyanakkor azt is jelezte, szükség esetén a jövőben ismét beavatkozhat az üzemanyagpiacon. Ma egyébként folytatódik a csökkenő tendencia a hazai töltőállomásokon, így a debrecenieken is. A benzin nagykereskedelmi ára 7, a gázolajé 10 forinttal kerül kevesebbe. Jövő hét csütörtökön tárgyalja a debreceni közgyűlés az alpolgármesteri illetményekkel kapcsolatos határozatot. Ennek az az oka, hogy a jelenleg hatályos törvény szerint július 1-jét megelőzően kell a képviselőtestületeknek ebben a kérdésben döntést hozni. Pap László polgármester Facebook posztjában úgy fogalmazott: Debrecen közgyűlése az illetmények meghatározása kérdésében, mint minden más esetben, a hatályos jogszabályok alapján fog eljárni. Az év egyik legizgalmasabb versenye jön. A Perényi Pál stadion ad otthont a salakmotoros U19-es Európa-bajnoki elődöntőnek ma délután 4-kor. Az EB döntőbe jutást jelentő első 8 helyezésért 10 ország 16 versenyzője küzd meg egymással. Köztük a debreceni Lovasz Zoltán is rajthoz áll. A nap hátralevő részében marad a napos idő térségünkben. Néhány gomoly felhő megjelenhet az égen, de eső nem lesz. A legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: olyanok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Továbbra is üdvözlet mindenkinek a Balatonnál, a nagyobb tavainknál, a mázlistáknak már a tengerpartnál. Mi vagyunk hozzá a zenei háttér. És aztán a nagy pancsi után irány valami jó étterem, bár hozzá pedig ma este is foci VB közvetítések. Első 7 órakor kezdődik a Hollandia-Svédország mérkőzés, 22 órakor Németország elefántcsontpart, hajnali 2-kor Ecuador Curaçao, és reggel 6 órakor Tunézia-Japán mérkőzés ma a foci VB-n.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
3: Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

nagy darab popstárnak. Volt egy időszak, amikor komoly konfliktusa volt a divatmárkákkal is, mert több stylist szerint túl nagy a vörös szőnyeges ruhákhoz. Ő ezt nyilvánosan szóvá tette, rengetegen kiálltak mellette. BB Rexa énekelni fog most. Az ő dala ez a Faithless-el New Religion.

0: me back.
1: Itt a Rádió Egyen, pillanatokon belül berobban Loi. Hölgyeim és uraim, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. A következő zenei órát a német énekesnő Loi indítja. Ez a Get Lucky.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
4: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
5: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
3: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
6: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázs

Balázsékkal a Baharkompján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Új MG3 Hybrid Plus már 6.949.000 forinttól. Sportos megjelenés, innovatív full hybrid hajtás és akár 195 lóerős rendszer teljesítmény. Mindez 7 év vagy 150.000 kilométer gyári garanciával. Ne hagyd ki a júniusi ajánlatainkat. MG Tóth Autó. Jobban jársz. A részletekről kérjük érdeklődj márka kereskedésünkben. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.
5: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
6: Június 20-án Múzeumok éjszakája a Modemben. Délután 4-től éjfélig exkluzív tárlatvezetések Valsai Mónival, Elek Ferenccel és Simon Mártonnal. Családi programok, műtárgyak túr, Slam Poetry Est és a Made in Debrecen fellépői várnak. Kezdj velünk és maradj, amíg tart az éjszaka. Múzeumok éjszakája a Modemben. Részletek és jegyek modemart.hu.
7: Mert a 3D

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Az FM 95 Rádió 1 híreit hallják röviden. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. A kormány csütörtökön jelentette be a döntést arra hivatkozva, hogy a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, és több helyen már a hatóságilag rögzített szint alatt lehet tankolni. Idén is már kicsiket és nagyokat a múzeumok éjszakája Debrecenben. 10 helyszínen csak nem 100 program várja a látogatókat ma. A programokról részletesebben a muzei.hu-n és a dehíren olvashatnak. Térségünkben holnap változóan felhős, napos időre lehet számítani. Csapadék nem várható, de magas lesz az UV-sugárzás. Reggel 28, napközben 35 fok körüli hőmérséklet lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren,

0: 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyik.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágervegy. Remélem tetszettek így a délután folyamán a zenék. Jön Kuki, és magasabbra pakolja a lécet. A Kuki Weekendben 5-től Before Party Show, aztán kívánság műsor, úgyhogy csak Györke Attila lép le. A nyár kedvenc zenéje, az igazi mai slágerek. Itt

0: megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na, mi lesz a mai program?
2: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis?
2: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
2: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Goldtagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmári.hu.
6: A Durko és a Víz Kis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
0: Reklámot hallottak.
7: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Kompakt méret, lendületes vezetési élmény és kiemelkedő árértékarány. MG3 benzinmodellek már 5.999.000 forinttól, készletről. Júniusban különleges nyári ajánlatokkal és 7 év vagy 150.000 kilométer gyári garanciával lehet a tiéd az MG3. MG Tóth Autó. Jobban jársz. A részletekről kérjük, érdeklődj márka kereskedésünkben. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.
7: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Hírek röviden az FM 95 Rádió 1-en. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Jövő héten dönt a debreceni közgyűlés a felosztatásról szóló javaslatról. Ezt korábban az összefogás a Civisvárosért képviselői az országgyűlési választások eredményére hivatkozva indítványozták. Pap László polgármester ígéretet tett arra, hogy a javaslatot a szervezeti és működési szabályzat alapján a testület előterjeszti. Kapust igazolta a DVSC labdarúgó csapata. Plamen Andrejevet 3 évre szerződtette a debreceni klub. A 21 éves bolgár hálóőr a holland Feyenoordtól érkezett a Lokihoz. Térségünkben holnap változóan felhős napos időre lehet számítani. Csapadék nem várható, de magas lesz az UV-sugárzás. Reggel 28, napközben 35 fok körüli hőmérséklet lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0620 311 111-re. Mixelek nektek az igazi imánslágereket megszakítás nélkül. Érkezik Martin Garrix, Butterflies. Én Kuki vagyok, és kívánok mindenkinek egy jó szórakozás, és ja, valamikor lesz az új dalunk is. Bizony, tartsatok velem!

0: Ajaj. Még repetés volt. Múlt héten volt három nagy darab koncert a Stade de France-ban, ez a legnagyobb stadion Franciaországban. 380 000 ember előtt fellépett David Guetta, és péntek este Jennifer Lopez volt vele. Bizony, David.
1: Hey, what's up? It's

József írta nekem Viberen, Hali, József, nem tudunk fölvenni Viber telefonjú, sima vonal 0620-311-111. De itt vagyunk, József, Hali. Allé, jöjjön akkor Bob Sinclair, I Can Wait, és nem sokára élő kívánságműsor, itt a Rádió 1-en. Nem szép az élet, dehogy nem, gyönyörű!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a neki jár.

0: Hét telefonálj 10-én, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
2: Otthoni és

0: 0612-77-es telefonszámon.
1: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
2: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
1: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
2: Reklamkukac@mcdb.hu.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Az FM 95 Rádió 1 híreit hallják röviden. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Jövő hét csütörtökön tárgyalja a debreceni közgyűlés az alpolgármesteri illetményekkel kapcsolatos határozatot. Ennek az az oka, hogy a jelenleg hatályos törvény szerint július 1-ét megelőzően kell a képviselőtestületeknek ebben a kérdésben döntést hozni. Pályakarbantartási munkák kezdődnek ma a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonalon. A MÁV csoport közölte, hogy a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonalon több szakaszon módosításokra kell készülni több hónapon át. Idén is már kicsiket és nagyokat a múzeumok éjszakája Debrecenben. 10 helyszínen csak nem 100 program várja a látogatókat ma. A programokról részletesebben a muzei.hu-n és a DeHíren olvashatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Morning Show a Rádió Egyen. Cookie Weekend Show a Rádió

0: fejlesztgettem. Na, okosítom magamat, meg a környezetemet.
1: Az viszont nagyon jó, ez mindig pozitív, kicsit okoskodni. Ha nem okoskodni, meg okosabbak lenni. Igen,
0: értem a célzást. Mindegy, igen, okoskodom.
1: Szoktál azért, igen, szoktál. De nem baj. Ez jó, ahogy van. Nekem egy kérdésem van, hogy szoktál hűteni magát? Bezárkozod a hűtőszekrénybe, vagy hogy?
0: Próbáltam már azt is, csak kicsi a hűtő, úgyhogy a klímaberendezés sem.
1: De klímaberendezés, jó van. Na, figyelj, kamarád, be mine, kinek szeretnéd küldeni Viktor?
0: Minden fejlesztő gondolkodásúnak.
1: Vagyunk egy páron.
0: Na, ja.
1: Jó, oké. Üzenet nincsen, csak úgy?
0: Csak így tovább nekünk.
1: Jó, csak így tovább nektek, értem én. Jó, rendben. Köszönöm szépen a telefonáltal, és... tovább jó felejtést kívánok neked, jó?
0: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Ciao! Kamarád, be mine! Ez következik itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi, ma is Slágermegy!

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szia, hogy hívnak téged?
2: Levente.
1: Engem
2: is Leventének.
1: Ja, kettő Levente van a túlsó végén.
2: Na, igen.
1: Jó van, sziasztok fiatalok. Na, kinek a kapott?
2: Ja, csak a PSG kuki.
1: PSG, itt kell mondani PSG, nem G,
2: akkor
1: G.
2: PSG.
1: Így van.
2: PSG.
1: Így van. Na, Martin Garrix, Butterflies, kinek akartok küldeni, kinek szóljon?
2: A testvéremnek, meg a barátunknak, mert ma hallottak, igen.
1: Jó, oké. Okay. Jó bulizás nektek, fiatalok, és köszönöm szépen a telefonatot. Hello, sziasztok! Hello! Jó hangulatot, az biztos. A hangom is elmegy. Az eddig Viber üzenet, itt szólanok, fiúk. Szia, Kuki! A szerelmemnek szeretném üzeni, hogy nagyon szeretem, és siessen haza. Üdv, Niki! Ezért óvatosan, ha? A úton vagy, jó, és siess haza. Óvatosan, nem szabad gyorsan vezetni, csak egyszer élünk. Na, érkezik nálunk Martin Garrix, Butterflies!
0: Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja július 22-26 Debrecen.

0: összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hey!

0: A szerencsém, hogy hívnak téged?
1: Engem?
0: Aha.
1: Gábor Attila.
0: Gábor Attila, honnan telefonálsz, melyik városból?
1: Csótvaszkertről, éppen a Aszály időszakban.
0: Na jó van, oké. Jól van, minden oké?
1: Hát azon kívül, hogy több bort kell inni, mert ugye szárad a főz. A felelike, a tőkéket.
0: Igen, de állítólag lesz egy kis eső már, szóval lehetséges, hogy ez segít. Na figyelj!
1: De nálatok Franciaországban is kell leerni a tőkét.

0: küldeni? Ki, mi lenne az üzenet? Parancsolj!
1: Kinek küldjem? Legyen mondjuk Vasárgyi Zsoltinak és a kedves családjának.
0: Okay. Rendben! Kellemes estét kívánok neked, és köszönöm szépen, hogy hívtál
1: engem. Neked meg az egész rádiónak. Meg a... Vigyázzatok magatokra.
0: Köszönjük szépen, uram! Ciao, ciao, szia, szia!
1: Keresztetek hűvös!
0: Hello, oké, okay, ciao, szia! Alex Kenji, Nyari Feeling, Bambolez, azt hiszem címe itt a rádió, hogy ilyen ezt

0: Weekend Show a Rádió 1-en.
1: A vonal túlsó végén most kit köszöntsünk. Szia, hogy hívnak téged?
2: Engem Dominiknak.
1: Dominik, kiattal tenni az a jó kis Ed Sheeran Camera. Kinek szóljon?
2: Hát az édesanyukámnak, ma van a szülinapja.
1: Jaj, de jó, torta volt, ajándékozás, minden megtörtént, ahogy kellett?
2: Igen.
1: Jó van.
2: Már bográcsoltunk, nagyon jó volt.
1: Jaj, de jó, akkor boldog szünepet kívánunk neki, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Oké.
1: Szia, hello, szia. Az idik SMS-ét szól, szia Kuki, szép napot, ma van az évfordulónk, az én drága szerelmemmel, medencezünk, kutyazunk, és a bográcsba rotyog a marhapöri, ezt még koronozva szeretném kérni, Ellen Brook nem zenejét, köszi. Uff, ez most nincs nálam, de legalább az üzenetet olvastam, és jó medencezés, és jó étvágyat kívánok nektek, jó? Hamarosan érkezik Ed Sheeran, Camera, ez egy Cyril, remixit a Rádió 1-en.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
5: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
6: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
4: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
0: 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázs

Balázsékkal, a Bahar kopján. Tönj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
6: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Reklámot hallottak.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
7: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
3: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
8: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
3: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
8: Reklámkukac mcdb.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
9: Hírek röviden az FM 95 Rádió 1-en. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. A kormány csütörtökön jelentette be a döntést arra hivatkozva, hogy a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, és több helyen már a hatóságilag rögzített szint alatt lehet tankolni. Pályakarbantartási munkák kezdődnek ma a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonalon. A MÁV csoport közölte, hogy a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonalon több szakaszon módosításokra kell készülni több hónapon át. Kapust igazolta a DVSC labdarúgó csapata. Plamen Andrejevet 3 évre szerződtette a debreceni klub. A 21 éves bolgár hálóőr a holland Feyenoordtól érkezett a Lokihoz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most.
2: Rádió 1.
3: Folytatódik a Rádió 1 kívánság műsor Kukiball és az igaz

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén hűséges telefonálunk, Gizmo, szia Gizmo!
2: Jó, Kuki, Gizmo vagyok.
1: Hogy vagy?
2: Jó, dolgozunk éppen itt Pest mellett.
1: Ja, értem, ilyen melegben dolgoztok. Így jár sok vizet, jó barátom, jó?
2: Rendben.
1: Jó, na kettőtelem rája, jól tudom, ugye?
2: Igen.
1: Kinek szeretnéd küldeni, Gizmo?
2: Monika.

0: Anikónak, akkor Anikónak, Viviennek, neked, családodnak, és mit szeretném.
1: Oké. Okay. Rendben, Gizmo, jó munkát, vigyázz magadra, köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
0: Oké, Kuki,
1: szia-szia. Nincs mese, zene, Raya kezik nálunk, és a szám címe Where is my husband? Hol a férjem? Mit tudom én? Ott van a konyhában, velem itt főz neked.

0: vonal túlsó végén egy anyuka. Szia, anyuka!
1: Hello. Szia!
0: Szia! Szia. Hogy hívnak téged?
1: Anita!
0: Anita! Anita, hány gyereked van?
1: Három!
0: Három, jaj!
2: Easy!
0: Lehet érezni, hogy jó a hangulat nálatok, ez nagyon jó! Na! Ed Sheeran, Azizám, kinek szeretnéd küldeni, Anita? Parancsolj!
1: Családomnak szeretném küldeni, és a kis Lucikának, aki most ballagom fel!
0: Jó!
1: És ő nem az egyedet!
0: Jó van, rendben, jó bulizás nektek, és gratulálok neki, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
1: Köszönöm.
0: Hello, lehet érezni, hogy nyáros időt van tényleg, nem? Mindenki boldog, ez tökéletes. Na, érkezik akkor Ed Sheeran nálunk, Azizám, ez a szám címe.
3: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: 16장 really easily.
1: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
2: A vonal túlsó végén most kit köszöntsünk? Halló, halló, szia!
3: Oli!
2: Szia, Oli, mi újság, hogy vagy? Minden oké?
3: Okay? Igen, veled?
2: Mi? Ah, velem minden oké, okay, ne viccelj, mi mindig jó kedvem van. Na, mit szeretnéd kérni tőlem?
3: Zenét.
2: Hát

0: Abrakadabra.
1: Ez ma volt. Még egyszer nem tudok lejátszani, de egy másik Lady Gaga jó lesz? The Dead Dance, az megfelel?
0: Persze, jó lesz.
1: És kinek szeretnéd küldeni?
0: Papámnak.
1: Apámnak, és mit szeretnél neki üzenni? Vegye nekem egy kocsilabda. Vegye nekem egy kocsit. Vegye nekem egy új telefon, mobil, egy smartphone.
0: Vegye nekem egy csokit.
1: Csokit? Jaj, de jó fej vagy.

0: van a mai utolsó telefonáló? Kihez van szerencsém? Szia, hogy hívnak téged?
1: Szia, Luca vagyok.
0: Luca, reggelnél a legújabb. Kinek szeretnéd küldeni?
1: Hát anyukámnak.
0: Na és mit szeretnél neki üzenni?
1: Hát megköszönni, hogy ezt az egész mindent a bulit megszervezte nekem.
0: Még buli? Mesélj csak.
1: Hát ballagási.
0: Ja, ballagás. Jó sikerült? Jó volt?
1: Igen.
0: Jó van. Na hát akkor jó nyaralást kívánok nekem, mert most nyári szünet van. Vigyázz magadra, és jövőre sok sikert az iskolához, jó?
1: Jó, köszönöm.
0: Ciao, ciao, szia. Én búcsúzom teletek, ennek fiúk. A legközelebb holnap találkozunk itt a rádió, hogy ilyen 17 órától. Most érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig. Ma este 9-től jó, az Geri. Kuki voltam, és búcsúzom, hogy ugye ma reggel néli veleszem címe Hilmi.
2: Ez a legújabb saját dalom, a Hilmi. Fogadjátok szeretettel!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
4: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
5: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
6: Na, mi lesz a mai program?
7: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
6: Vagyis?
7: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
6: És ha rock'n'roll, akkor...
7: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
0: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
1: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.

0: Rogers Mind Radio Show on Radio 1. On Radio 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil. This is

0: Discussion. Rádió Egyen. DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával. Hello, hello! Szevasztok, srácok! Kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió Egy esti show-ja, a Discosit Radio Show, méghozzá 3D-ben, a születésnapos Hanvai PG-vel és DJ Juniorral.
1: Van egy ilyen énekem, Happy PG to you! Happy PG to you, az rajta van, nem? Az úgy jó lett?
2: De figyelj, ezen gondolkoztál?
1: Nem, ez most így hirtelen jött, mint mindig. És annyit akartam még, hogy boldog születésnapot, és figyelj, csak egy mondat erejéig. Innentől kezdve megvan neked engedve, hogy elfelejtsd dolgokat. Ne emlékezzél dolgokra, és hogy olyan legyél, mint a Bárány.
2: Ne. Én most nem tudok mit mondani, most én nagyon szomorú lettem. Évek óta látom, hogy mit csináltok 50 pluszban.
0: Egy kifejezés még neked. Welcome to the other side. És megkezdjük is. Alex Kenji-vel, a Bambolé-val köszöntjük a rádió egy hallgatóit. Igaz, hogy ez csak Bambolé, de

0: Ez a Rádió egy esti show-ja, a Diszkosit Radio Show, Hanvai PG pedig belépett abba a klubba, amiben mi a Bálánnyal egy ideje benne, mondjuk a Bálány nagyon régóta, én nem olyan régóta.
1: És én jövőre kilépek.
0: Ez az 50-esek klubja egyébként, Pizsi, szóval itt ahogy hallod, csak baj lesz.
2: Lassan most már 6 éve nézem, hogy átlépte a Junior és az 50-et, és teljesen megmarhult. Az első pillanatokban mondtam neki, hogy ha megmarhul és olyan lesz, mint a Bálány, akkor megölöm, de csak azért, mert nagyon kedvelem nem öltem meg.
1: De olyan lett minden.
0: Én rájátszok.
2: Nagyon durva, és hát azért előbb az Attila mondta, hogy idén kilép az 50-ből, ugye majd 6-ossal kezdődik az évszám neki. Azt is majd egyébként végignézem, hogy az milyen, mert az Attila mindig előjárt, és mindig a rossz példákat mutatta nekem, és ezt ezúton is köszönöm szépen.
1: Figyelj, még mindig élek, úgyhogy valamit jól
0: semmi friendship.
2: Valami konzervált, de hogy
1: mi? Hát én tudom, na ide!

0: Bisszolgett Laki, vagy ez
1: nem,
0: még?
1: Az egy másik.
0: Jézus Mária.
1: Én kérek elnézést, az Kylie Minogue volt, nem is kellene ebben foglalkozni. Szóval jön German Stewart itt a rádió egy ilyen, persze 2026-os biztonságban.

0: rádió, egy csak igazi mai sláger, meg diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárnyatával és velem Hambai PG-vel. Egyébként ezúton is köszönöm, hogy fölköszöntettetek. És hát tényleg most már jó néhány éve nézem ezt az egész átalakulást, és hát ez ma elkezdődött, és szomorúan élem meg, mert láttam, hogy rossz, és hogy nem lesz jó, és nehéz.
1: Nagyon jó. Nem emlékszel semmire, tök jó. De amikor számon kérnek, a fogalmat is
2: és elnézik, az a jó benne.
1: Mert

0: születésnapos?
1: Igen.
0: Jó van, csak kérdezem, hogy mondtál, mert hogy ma elmondtad, azt most már tudom. Csak ezért mondom a hamainak, mert ezekre már nem fog emlékezni egyébként, hogy ki mit mond el nem sokára.
2: Egy biztos, hogy a Derzsényi Detti ma este ott lesz a születésnapi bulimon, ahova ingyenes a belépés, és ugyebár ez a pesti rakparton lesz. Ő volt az első rádiós anyukám, szép szóval éve, ugye annak idején Roxy rádióban ő volt a mindenes, és annyi mindent elintézett nekünk, hogy az valami félelmetes, nagyon-nagyon imádtam. Viszont ugyebár ez a nagy fesztiválos srác is, nem tudom kimondani a nevét, Löwenbein Norbi.
0: Igen, a Norbi.
2: Ő is ma született, hát ha ezt tudom, akkor fölhívom már 10 évvel ezelőtt, aztán világéletemben nagy színpadon lettem volna mindenhol.
0: Egyébként a Dettiről még annyi jutott eszem, hogy az én kicsi fiamnak egyébként az ő anyukája volt az óvónője. Tehát na, ő vezető óvónője, úgyhogy imádom én is, és sokoltatom neki is boldog szülinapot.
1: Így nekem meg az jutott eszembe a Hanvai szülinapjáról, hogy ezt nem fogja így játszani, de ezt a számot igen. I'm an angel moving to the sun, itt a rádió egyen, de most biztonsül ebben.
2: Küldet lehet, hogy játszom. Ne, küldet, ne, küldet.

0: Ez a Rádió 1 esti showja, a Discosit Radio Show, vannak ilyen ünneplések, meg minden, a Hanvai ma 50, Bárány Attila mixel, én is itt vagyok meg, és egyébként július 2-án együtt fogunk majd játszani Ráckevén, a helyi nagy fesztiválon, amelyet a Rádió 1 is támogat, sőt, Rádió 1 Stage van, a csütörtöki napon, a nyitó napon Discosit lesz előttünk, utánunk Rádió 1-es DJ-k, úgyhogy az esemény ki van a rajongói oldalainkon, keressetek rá, meg még annyit akartam, hogy ma visszatértem, és megyek a Szelidítóra hajnali 2-kor fogok ott pörgetni.
1: Egy biztos, hogy 50 az új 50, ideig teljesen meg voltam vele barátkozva, de ma annyit mondtátok, hogy ez az 50, meg hogy majd semmire nem fogok emlékezni, hogy most már lehet, hogy kezd zavarni. Mindezt úgy, hogy én előtte se emlékeztem semmire, nekem sose volt memóriám, tehát ettől rosszabb lesz?
2: Nem, csak lesz mire fogni.
0: Így van, jó mondja, jó beszél. A korra bármit rá lehet egyébként, hogy jó lesz.
2: Most pedig valami új a biztonságos stúdióból, ez nem más, mint Alec Human és a Black Mamba. Egyébként a Hajda küldte nekem ezt a dalt, hogy mi lenne, hogyha csinálnék belőle egy új verziót, valami erősebbet. Hát ez szól most itt a Rádió 1-en a Diszkósítben.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger megy diszkosít Rádió Show, búcsúzunk ma estére DJ Junior, bár Attila is jó magam, az 50. születésnapját ünneplő Hanvai PG.
1: Én DJ Junior voltam, azzal búcsúztam, hogy visszatértem, és igen, érkezek majd Szelidítóhoz, és ott az helyi nyári nyitott szórakozó helyen fog pörgetni majd klasszik house-okat hajnali 13:30-tól. Minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, illetve a Facebookon van a remixek. Holnap este én mixelek itt a Rádió Egyen, úgyhogy 8-kor is tartsatok majd velünk. Szevasztok!
0: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hanvai PG voltam, ma este várok mindenkit sok-sok szeretettel, 23-tól hajnal 4-ig egy 5 órás exkluzív születésnapi szettel, ugyebár a pesti rakparton. Nagyon-nagyon fontos, hogy 50 vagyok ma, ma születtem, és ezt meg is ünneplem jó sok régi és vadonatúj zenével. Várok mindenkit sok-sok szeretettel, szevasztok!
2: Én azzal köszönök el mindenkitől, hogy Ballosszögön és Salgótarjánban lehet velem találkozni, bulizni ma este, illetve hogy van még egy rehabilitációs dalunk itt Rehab-től és Biától. Ez a Can't Touch This, ezzel búcsúzunk, és még egyszer utoljára istenétes Hanvai PG-t itt a Rádió stúdiójából, a Diszkosítből.
0: Köszönöm szépen!
2: Szevasztok!

0: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
5: Július 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék.

0: Balázsékkal a Bahalkompján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jegyes fájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántódrév kikötő.

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, persze nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivál.

0: műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Halmar, Velhello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogjátok velünk ezt a következő 4 órát. Ha minőségi elektronikus zenékre vágytok, nyugodtan bízzátok ránk magatokat. A Loving Arms indítja a mai különkiadásunkat. Hello Andris!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Itt van a szombat este, bulira fel, nyaralásra fel, ki mit csinál, mi pedig Gerivel majd zenélgetünk, valamint jó hangulatot varázsolunk. Itt is van egy szuper jó feldolgozás, ami Fate lesz és Bibi Rexa közöse. Ezzel nyitjuk a World Is Mine Radio Show első óráját itt a Rádió 1-en, úgyhogy megéri velünk maradni, mert szuper jó zenéket hoztam.

0: jön a World is Mine Radio Show-ban a Loving Arms a lemezjátszói mögött, és ha imádjátok Madonnát velünk együtt, hát akkor nagyon fogjátok szeretni a következő zenét, ez ugyanis egy feldolgozása a Like a Prayer-ből.
1: Ez így igaz, képzeld el, Geri, ez TikTokon rengeteg ilyen content született rá, és ez pont Németországban találtam meg, mert annyira érdekes ugye a TikTok, hogy teljesen más zenéket dob fel mondjuk itthon nekem, valamint hogyha Németországban vagy külföldön valahol máshol vagyok. Sőt, egyébként ezt nem is Németországban, hanem szerintem Bolíviában sazamoztam. Na, mindegy. Egyébként ez egy Madonna feldolgozás, Joss Favas készítette, ez következik itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: AM to PM a Rádió 1-on a World is Mine Radio Show-ban a Side Piece formáció érkezik közben, ő pedig szépen lassan igazi feldolgozás specialistává növi ki magukat. Megmutatjuk, hogy mit hoztak ki az egyik legnagyobb Calvin Harris slágerből, a Sweet Nothingból.
1: Nekem nagyon tetszik ez a stílus, amit ő képvisel. Tavaly lett tulajdonképpen ez a stílus, ez nagy trend, és Side Piece ennek a bass house-os hangzásnak nagyon nagy képviselője, feketőves pápája, lehetne ez még tovább ragozni, de minek? Nehogy mutassuk meg, hogy mit csinált most ebből a Calvin Harris eredeti dalból. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: Farben, Body Talk, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban a Loving Arms a lemezjátszói mögött közös zenét készített Tones & I és Fisher. Nagyon jó lett, de ezt a kollabot nem láttuk jönni.
1: A Fishernek nem mondanám ki a nevét, csak annyit mondanák, hogy képzeljétek el egy halássapkát, egy nagyon érdekes szemüveg párosítással, és DJ producerről beszélünk, akkor biztos mindenki rávágná, mert szerintem még szegény nagymamám is rávágta volna, hogy Fisher, na mindegy, Fisher, és Tones & I közöse következik a Favor, itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Geri, nagyon élveztem ezt az elmúlt egy órát, úgyhogy neked kitartás a többiekhez. Jövő héten folytatjuk. Sziasztok!
0: És akkor mondom, hogy kik lesznek a többiek, mindjárt kezd a lemezjátszóknál. New Week 11-től érkezik Antonio, éjfél után pedig a Guest Mixben a vendégünk, a Crazy Boys.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
6: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot, meg az italokat. Gyerünk!
7: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
0: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
2: Június 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázs.

Balázsékkal a Bahar Kompján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebeld be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Gibi?
1: Jó, aha, Fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Sopronfest színpadán Azaria, Valósi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
2: Reklámot hallottak.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél?
2: Felkészültél.
1: Védj egy nagy levegőt.
2: Védj egy nagy levegőt.
1: Egész Magyarországon

0: múlt este 10. Hello mindenkinek, innentől nyúvik a házban, és a kezdő zene ebben az órában az idei nyár egyik legnagyobb slágere.
1: Bumble és az Alex Kendrick természetesen. Mélyen tisztelt

0: Ma is itt vagytok, és minket hallgattok. New Week a lemezjátszói mögött. Mivel megyünk tovább?
1: Kérlek szépen egy Mercer után, ami igazi diszkó felvétel, ráadásul még a címe is az, hogy Rock the Disco, szerintem egy olyan történet, ami számomra legalábbis az énekest illetően Ultranétről beszélünk, szerintem egyszerűen frenetikusan jó. És ettől függetlenül ez a zene, megint csak azt gondolom, hogy a nyár feelingét meghozta, úgyhogy ez szerintem tutira a nyár slágere lesz. Jó, Ultranét, Moving to the Sun, itt a Rádió 1-en.

0: és David Guetta végre csináltak egy közös dalt, ideje volt.
1: Abszolút, és én azt gondolom, azért ez egy elég minőségi történet, tehát mind a ketten világsztárok, és azért Jennifer Lopez, hogyha azt mondja, hogy David Guettával össze spanolgatok, és ugye hát vice versa, de én azt gondolom, azért ő a nagyobb díva ebben az egészben, úgyhogy ő hozta meg ennek, én azt gondolom, azt a kis attitűdjét, ami kellett hozzá, Save Me Tonight, Arne Kosz remixében.

0: adás.
1: Így van, és én nagyon vártam, megmondom őszintén, nekem eddig vagy nagyon erős darab jött a kezeim közé, vagy a füleim alá, vagy bárhogy is mondják ezt. Tehát, hogy én még nem találtam meg azt, amit úgy szívesen játszanék, mert túl erős volt, túl gyenge volt, ez viszont pont az, amit lehet döngetni, lehet húzni. Ez pedig nem más, mint Green Velvet és a Vedusa és a La La Land itt a Rádió 1-en.

0: addig még nyúlvik a lemezjátszóknál, hány fellépés lesz ma?
1: Ma 2 lesz, tényleg iszonyatos távolságokat megyünk ma is Győrtől egészen Szarvasig, úgyhogy már indulok is, szevasztok!
0: Nálunk pedig jön a Szemfelt és a Switch Disco, ez a Sleep Tonight, aztán 11-től Antón.

0: Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio Show
1: is coming back. A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3

Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World Is Mine sztárjai, Regali.

0: Gergőt, telefonálj 10-én, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
4: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
1: Egész Magyarországon.

0: Antónió pörgeti nálunk tovább a szombat éjszakát. Hello Anti, kezdjük el!
1: Szia Geri, sziasztok Rádió 1-esek! Amivel elindulunk, az nem más, mint Hypaton.

A Rádió Egyen és a weben élőben.

erről szól, ahol a srác egy 12 órás stúdiózást is végig szorong egy lány miatt. A sztorihoz hozzátartozik, hogy a dal klipjében a netes megasztár Edison Ray a főszereplő, de csak amolyan elérhetetlen képernyőn keresztül imádott ikonként, akiben a mai fiatalok hajlamosak virtuálisan is belebolondulni. Nézzük meg, hogyan szól itt a Rádió 1-en a 12 to 12 a World is My Radio Show-ban.

0: száma is. Jó hétvégét mindenkinek. Szia Geri, jövő héten találkozunk itt a World is Mine Radio Show-ban.
1: Ciao Anti, nagyon köszi ezt a ma estét. A Medúza jön és a Do Wanna Go Home, éjfél után pedig a Guest Mixben a lemezjátszói mögött a Crazy Boys.

0: még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
3: Felkészültél. Felkészültél.
4: Végy egy nagy levegőt.
3: Indulunk!
0: Are you ready? Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

nagyon köszönöm, hogy ilyenkor is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a Rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show, azon belül is a Guest Mix. Hetente egy óra mindig kiadó nálunk ilyenkor szombat éjszakánként, úgyhogy a lemezjátszók mögött kifulladásig, éjjel egyig.

bulizást, jó utat, jó itt lenni veletek ilyenkor is. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, a Guest Mixben a Crazy Boys a lemezjátszói mögött. Dinoró jön és az In My Mind, méghozzá Duniscu remixben.

0: Gáz Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Élvezzétek a szombat éjszakát. Jó hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió 1.
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és kivel indíthatnák jobban, mint DJ Metzger Vikivel, Nagy Bogival, Miss Mooddel, az Éden, az igazi mai slágerek egész éjszaka nálunk szólnak.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egyéb pedig Taylor Swift már is, aki a Toy Story 5 egyik betét dalát is jegyzi, ami hivatalosan is megjelent már, és mindjárt az első helyen nyitott a Billboard Hot 100-as listán. Bevételi rekordot nem csinált, bár így is a dobogón van, az se kis dolog, a BTS egyébként az első ebben a szektorban, de ennek ellenére azt gondolom, hogy bátra lehet büszke erre a teljesítményre, meg erre a dalra is. Az igazi mai slágerek között

annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy de jó kis dal is. De jó kis dal, amit most hozok Joel Corey-tól, aki imádja a befektetős tévéműsorokat, sőt ő maga is egy csomó befektetést csinál. Nagy bizniszmen, meg hát ugye nagyon jó zenész. És ezt mutatja most meg a Galantis-szal közösen ebben az igazi mai slágerben. Joel Corey, Stay a Little Longer, amit már is indítok.

igazi mai sláger megy. Jövő pénteken pedig Balázsék hajóznak. A Szántódrévi kikötőből reggel 7-től indulnak sztár vendéggel. DJ Metzger Vicky és a BSV is fellép majd a hajón. Óriási élmény lesz. A Turn Me On-t indítom már is.

0: Cause I will leave the light on.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most,
1: Rádió
2: X. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.